0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Pax FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, az Exim Bank után egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
2: Polgármesteri hivatalnak a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum 3 hét, akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
1: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
2: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyilázárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
1: Elfogták és őrizetbe vették azt a 18 éves báltaszéki nőt, aki a gyanú szerint 2026. januárja és júliusa között egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el Báltaszéken, Szekszárdon és Alsónyéken, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított többek között egy nagyértékű motorfűrészt, készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont, élelmiszereket és különböző bolti árucikkeket tulajdonított el. A terhére rótt cselekmények között szerepel egy cukrászda kasszájának ellopása a benne lévő 60 ezer forinttal, több bolti lopás, valamint egy kifosztás is. Ez utóbbi ügyben egy ittasan maga tehetetlenül fekvő sértett pénztárcájából vitt el pénzt, majd táskájából élelmiszereket is. A fiatal nőt a rendőrök az év során több alkalommal is elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki kifosztás büntette és más vagyon elleni bűncselekmények miatt. A nő részben beismerő vallomást tett, a bűncselekményeket többnyire egyedül, esetenként ismerőseivel, illetve rokonaival követte el. A szekszárdi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatását, a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el. A jövő héten is folytatódnak a kiemelt NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A nyári ellenőrzés sorozat folyamán a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az az árukészletek eredetét. A jövő hét folyamán szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek nagy ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: már megint ezt kell csinálni.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt a Paks FM-en.

0: ez a Pax FM.
1: Pax FM.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznú szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss magyar közlönyben megjelent rendeletében. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB agrárforgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást, az MFB élelmiszeripari forgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül pedig kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB agrárforgóeszközhitelprogramban a tejhasznú szarvasmarhatenyésztés felhasználási célú, a hatályba lépését követő nap és 2026. december 31 közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint, a hitel teljes futamidőjére 100%, írja az MTI. Biztonságos a fürdőzés Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőségvizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-éig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el. Mintegy 8 hektárnyi lábon álló gabona és 1 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tengelic határában szombat délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a paksi, a szekszárdi hivatásos és a faddi, illetve a tengelici önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral folytották el a lángokat. A rajok a tűz eloltását követően a szükséges utómunkálatokat is elvégezték. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a hatóság.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a

0: Zsuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Oh Marie,
2: in your arms, I'm longing to be,
1: longing to be,
2: baby,
1: baby,
2: tell me you love me.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését, írja az MTI. Utcabált rendeztek Pakson a Pacsirta utcában. A szabadtéri mulatsághoz a zenét Pumiék szolgáltatták, akiket személyes ismeretség köt a főszervező Eberling Jánoshoz. Egy utcabál megszervezése komoly feladat, hatósági bejelentések, engedélyek kérése, rendőrség, mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem felé, az utcabeliek bevonása, tájékoztatása, padok, asztalok bérlése, utcadíszítés, mondta rádiónknak Eberling János ötletgazda főszervező.
4: Abban az apropóban indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcai gyerek vagyok. Megbeszéltük a nejemmel, még itt az utcabeliekkel, sok az ismerős. Többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide, hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcában is. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abban az évben, meg utána még két évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki, főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefelé a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon, nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. Első közben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljes a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért fölbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
3: A kötetlen, barátságos, közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Eberling Mirko is részt vett az utcabálon, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán.
5: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy az emberek jobban a hangulatot érezzétek. A szutliban van ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is. Egy jó barátommal, a Zsombival, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden. Amikor már kezdődött az utcabál, akkor átöltöztünk, akkor még nem voltak olyan sokan, akkor még jöttek, százan jöttek, nem 20-an, és nem mertem ennyi ember előtt kiállni, mert nem is ismerem őket, és akkor is sajnáltam magamat, amikor az embereknek nem énekeltem, de amikor lesz még egy utcabál, akkor lehet, hogy fogok.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 26-a vasárnap van. 7 óra után járunk 10 perccel, és 18 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett, Tadeusz, Beril és Nina nevű hallgatóinkat. És sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en is, Viberen is kereshettek kéréssel, vagy üzenet továbbítással, segítek, ha tudok. Nézzük az első blokkot, 7 óra után Jörg Overkill kislány asszony lesz belőled, ez az indító felvétel, aztán itt lesz még Afrik Simon, és az Edda is.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Cocktail.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Cocktail.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Cocktailt.
2: Suki Cocktail.
3: 7 óra 21 perckor nyissuk fel a könnyű zenei esemény naptár július 26-i oldalát. Nézzük, milyen hírekkel kínál meg bennünket ez az oldal. 77 évvel ezelőtt ezen a napon született Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája. 83. születésnapját tartja ma Mick Jagger, angol zenész, a Rolling Stones énekese, és 3 éve, hogy 56 éves korában meghalt Sinéad O'Connor, ír, énekes, dalszerző. Queen, Rolling Stones és Sinéad O'Connor az előadók sora.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 34 perc van, és hát ha vasárnap is 7:30 környéke, akkor jöjjön Fenyvesi Józsi jó kívánsága. A mai napon is köszönti ismerőseit, barátait, nem mással, mint egy nagyszerű demény slágerrel, a Mindig ugyanúgy. Hát Fenyő, akkor menjen ez a dal kedvedér, illetve barátaid, ismerősét kedvéért. Aztán itt lesz Balázs Fecó, Taurus élén, illetve a blokkot harmadikként Amanda Lear zárja majd.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Kövess engem énekelte a diszkó királynő Amanda Lear az elmúlt percekben. 7 óra 48 van, az azt jelenti, hogy perceink legalábbis ebben az órában meg vannak számlálva. Úgyhogy egy kívánság teljesítésével folytatódjék a koktél. Ábrám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek Bobby McFerrin, ne aggódj, légy boldog, Don't Worry Be Happy című slágerét Robin Williams emlékére, aki a héten lett volna 75 éves. Hát természetesen forog Bobby McFerrin felvétele, aztán itt lesz még Komár László, majd az órát Bob Marley a Wailers-szel közösen zárja majd. Utána jön Tokai Robi a legfrissebb hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódik a gazdaság és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, az Exim Bank után egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. A Tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
4: Polgármesteri hivatalnak a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum három hét, akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
3: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
4: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyílászárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
3: A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat jövő héten is várja a segíteni szándékozókat Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pénteken pedig ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Elfogták és őrizetbe vették azt a 18 éves bátaszéki nőt, aki a gyanú szerint 2026. januárja és júliusa között egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el Bátaszéken, Szekszárdon és Alsónyéken, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított többek között egy nagyértékű motorfűrészt, készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont, élelmiszereket és különböző bolti árucikkeket tulajdonított el. A terhére rótt cselekmények között szerepel egy cukrászda kasszájának ellopása, a benne lévő 60 ezer forinttal, több bolti lopás, valamint egy kifosztás is. Ez utóbbi ügyben egy ittasan maga tehetetlenül fekvő sértett pénztárcájából vitt el pénzt, majd táskájából élelmiszereket is. A fiatal nőt a rendőrök az év során több alkalommal is elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki kifosztás büntette és más vagyon elleni bűncselekmények miatt. A nő részben beismerő vallomást tett, a bűncselekményeket többnyire egyedül, esetenként ismerőseivel, illetve rokonaival követte el. A szekszárdi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatását, a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A Vitea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 26-a vasárnap van, 8 óra után járunk 11 perccel, és 23 fokot mutat a Vitea körzetőmérője. Köszöntöm névnapjukon Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett, Tadeus, Beril és Ninnevő hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Elérhető vagyok a 0629411001-es SMS és Viber vonalon, lehet zenét kérni, üzenetet is továbbítok, és hát ha már kívánság, akkor induljon ez az óra egy kívánság teljesítésével. Szia Suki, kérlek játsz le Michael Bolton, When a Man Loves, When a Woman, tehát mikor egy férfi szeret egy asszonyt, ha már asszony lett belőle, jázd le, köszönöm, szép napot, Marian, hát egy kicsit belebakiztam, de a zene még attól függetlenül is nagyszerű, tehát jön Michael Bolton, aztán itt lesz még a blogban az Art Company nevű formáció, és Soltész Rezső harmadikként, induljon akkor az óra.

Suki Koktél.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 23 perckor egy újabb kívánság teljesül. Szia kedves Suki, szép reggelt! A hét elején ünnepelte születésnapját Eric Michael Bazillion, amerikai énekes, dalszerző, multi-instrumentalista, hangszerelő és producer, a Hooters együttes alapító tagja. A mai reggelen a Hooters egyik nagy sikerét szeretném kérni 1985-ből, melynek társszerzője Rob Mayen, a Misnából merített dal címe: Ti kóborló lelkek, mind mutassátok az arcotokat. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabolcsról. Tehát jön akkor a Hooters, utána itt lesz az Ace of Base nevű formáció is.

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: 8 óra 34 perckor egy kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Jó reggelt mindenkinek, kedves Józsi, szeretnék kérni egy éneket Kós Jánostól. A Nem vagyok teljesen őrült, vagy valami hasonló a címe, szeretném küldeni egy kórustársamnak, nagyon köszönöm, ha sikerül, Csucsi a festő. Természetesen következik Kós János, festő kívánsága szent számomra. Aztán itt lesz még a Repülők, illetve Ross Stewart zárja a blokkot.
4: Domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon vagy a perzsa sakk?
5: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
4: mert én vagyok.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 3:49 múlott egy perccel nézzük, milyen idő lesz a mai napon. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani. Kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé ül le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 24 Celsius fokot mutat. Két nagyszerű előadóval folytatódik a koktél, Phil Collins és Bee Gees jön.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, egy számra maradt idő, még mielőtt elindítom Lionel Richie felvételét Céjus Émi címmel 1985-ből. Figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat, 9-kor hozzatok a Robi a legfrissebb híreket, aztán Best of Szabad Péntek 9 és 10 között, 10 és 11 között Best of Élesztő, majd 11 és 12 között Helyi Körkép, a legnépszerűbb műsorainkban a legtöbb információval jelentkezünk majd. További jó rádiózást, elköszön a műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss magyar közlönyben megjelent rendeletében. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB agrárforgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást, az MFB élelmiszeripari forgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül pedig kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB agrárforgóeszközhitelprogramban a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú, a hatályba lépését követő nap és 2026. december 31 közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint, a hitel teljes futamidőjére 100%, írja az MTI. Biztonságos a fürdőzés Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőségvizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-éig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat jövő héten is várja a segíteni szándékozókat Tolnavár megyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pénteken pedig ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Mintegy 8 hektárnyi lábon álló gabona és 1 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tengelic határában szombat délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a paksi, a szekszárdi hivatásos és a faddi, illetve a tengelici önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral folytották el a lángokat. A rajok a tűz eloltását követően a szükséges utómunkálatokat is elvégezték. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a hatóság.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Akkor folytatódik a Szabad péntek, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás, illetve Barnabás István alpolgármester. És akkor folytassuk most Kapitány István bejelentésével, mert hogy a mai napon felmentette Jákli Gergelyt, a Paks 2 ZRT vezérigazgatóját, és azt ígérte, hogy a délután folyamán bemutatja az új vezérigazgatót, és ez eddig a pontig még nem történt meg, de ha megtörténik még itt a Paks, a Szabad péntek műsora alatt, akkor be fogjuk mi is ezt jelenteni. Na, hát erről mit gondoltok? István, te kezdjük veled, mint alpolgármester. Milyen volt a kapcsolatod a Paks 2 eddigi vezetésével? Te hogy láttad őket?
2: Ugye nálunk alapelv, hogy a városvezetésnek politikai oldaltól függetlenül a meghatározó cégek vezetőjével jóba kell lenni. Tehát mi nem engedhetjük meg azt, a várossal szemben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy itt az egyéni érzelmeinket, meg véleményünket belevigyük ezekbe a kapcsolatokba. Tehát mi az előző vezérigazgatóra jóba voltunk, együtt tudtunk dolgozni, nem voltak ilyen problémáink. Igaz, hogy mi nem is vettünk részt ugye a Paks 2-nek a felügyelő bizottságában, már volt ilyen a városban, ugye, hogy egy polgármester az humán tanár létére Paks 2 felügyelő bizottsági tag volt évekig, ugye.
1: Aha, ez egy jó kérdés, amit felvetsz, ezt szerintem érdemes megvitatni már csak a pozíció halmozás szintjén is, mert azt gondolom, hogy és lesz még hasonló jellegű téma, amiben érdemes ezt kibeszélni, hogy igazából az egy nagyon bosszantó dolog, hogy azért ezeknek a cégeknek például akár egy felügyelőbizottsági tagsága is olyan jelentős tiszteletdíjjal jár egyébként, ami közzétett nyilvános adat, amire azt mondom, hogy akár még egy családnak a megélhetése simán beleférhet, miközben valaki esetleg polgármester is mellette. Tehát én mondjuk ezt a típusú pozícióhalmozást akkor sem tudom elfogadni, ha valaki polgármester, és mint a város egyik legnagyobb építkezésének séhez kapcsolódóan kvázi felügyeli a céget. Tehát szerintem találnánk az önkormányzat, vagy találtak volna akkor is, akiről most te beszélsz, olyan embert, aki az önkormányzat kötelékéhez, vagy nem is az önkormányzat kötelékéhez tartozik, tehát ott nincs állományba, de olyan, akit meg lehet bízni ezzel a feladattal. Tamás, akkor tőled kérdezem most elsőként azt, hogy jó-e szerinted az, hogy nem egy atomerőműves szakember van egy ilyen cégnek az élén?
3: Hát én nagyon sokszor elmondtam már, alapvetően az, hogy valakinek mi a szakmája, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó vezető vagy nem jó vezető. Tehát attól függ, hogy mekkora a mozgástere, és hogyan választhatja meg a mellette dolgozókat. Én erre nem vagyok ennyire, hát hogy is mondjam, kihegyezve. Ellenben nyilván azért nagyon rossz tapasztalataink vannak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és ezért gondoljuk mi azt, hogy valaki, aki látott már ilyet, és van hozzá valami köze, és nyilván mellette egyébként óhatatlanul megtanulta a vezetést is, vagy valamilyen szinten elsajátította, talán őbe felé több a bizalmunk. De ez megint azért van, mert Magyarországon nem úgy valósul meg egy projekt, hogy megkeressük azt az embert, aki egyébként meg tudja ezt csinálni. És utána szabad kezet kap, ha nem tudja megcsinálni, nyilván vannak mérföldkövek, ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor meg kirúgjuk, mert alkalmatlan. De ő választja az embereit, ő tudja, hogy mi van, és akkor lehet dolgozni. Szerintem ez lenne a normális.
1: Uh-huh. István, te ebben hogy látod, Tamással egyet értesz?
2: Igen, én szerintem itt ugye mihoz kell érteni. Nyilván valamennyire kell érteni egy atomerőművi technológiához, kell érteni a projektvezetéshez, tehát egy nagy beruházásnak a lebonyolításához, és kell érteni cégvezetéshez, ugye, mert ez egy elég méretes cég is a Paks 2. És én úgy gondolom, hogy mind a háromhoz, tehát van olyan szakember itt Pakson elég, nem is egy, aki mind a háromhoz ért. Valamilyen, vagy magas szinten. Tehát ezért én nagyon annak drukkolok, hogy Paksi legyen az új vezér, Mert az a városvezetésnek persze, hogy jó, hogyha egy lokálpatrióta kerül ilyen partneri kapcsolatba velük.
1: Ennek szerintem mi is szurkolunk, csak az a kérdés, hogy nem értem, hogy Süli János után miért nem sikerült Szijjártó Péternek megtalálni akkor ebben az egyébként meglévő garnitúrában azokat az embereket, vagy azt az egy embert, akit kinevezhetett volna, és innen adódik a kérdés.
3: Hát ez költői volt azért ez a kérdés.
1: Nyilván nem kell rá válaszolnotok, tudjuk.
2: Ezt pár évvel ezelőtt kellett volna feltenni.
1: Igen, de egyébként pont ebből adódik a kérdés, és itt most, hogy ezt felhoztad, hogy tök jó lenne, ha Paksi lenne, hogy igen, az is egy kérdés, én azt gondolom, hogy jó-e az, ha például nem helyben él, hanem Budapesten él, Budapestről hozza a döntéseket, az egy dolog, hogy persze eljön, meg itt van, meg, de nem, nincs itt Pakson, nem szerves része a város vérkeringésének. Ugye én azt gondolom, hogy ezt én nem tartom jónak, ezt sem tartom jónak, és én is szeretnék egy olyan végre ismételten Pakson élő, vagy legalább ide költöző, és velünk közösséget vállaló vezérigazgatót, aki utána úgy dönt akár, vagy úgy tol tovább például az MVM-hez, amíg vissza nem kapjuk ugye az MVM-től a döntési jogot az atomerőmű a Paks egy, jó, na mindegy, szóval elnézést, akkor én most itt hirtelen igen, összekevertem a fazonnal, de mindegy, szóval hogy a lényeg az, hogy legyen Pakson, és legyen köztünk.
3: Igen, de azért ne felejtsd el, hogy volt olyan időszak, amikor azért a paksi atomerőmű is hát kicsit túlságosan belterjesként működött.
1: Hogy érted?
3: Tehát túlságosan zárt közösség volt, ez nem mostanában, de mondjuk a kezdeteknél, ami viszont akár a város és az erőmű között is bizonyos értelemben súrlódásokhoz vezetett. Tehát megvan az egészséges viszony és az egészséges lüktetése ennek a dolognak, és nyilván karakterek kellenek. Tehát egy magának való paksi nem biztos, hogy esetleg annyira paksi, mint mondjuk valaki, aki bárhova elmegy, meg akarja ismerni, meg akarja szeretni, minden idegszálával arra koncentrál, hogy befogadják a helyiek. Már most jó értelemben, tehát most
2: ez
3: nem...
2: Ez így van.
3: Ugye?
2: Nem,
3: tehát én azt gondolom, hogy a teljesítménytől függ minden, emellett én nagyon drukkolok, hogy Paksi legyen, mert azt gondolom, hogy azt, amit a Pista elmondott, az igaz, hogy van annyi jó szakember, akikben bízhatunk. Kérdés, hogy kapnak-e akkor a szabad kezet, hogy ezt érvényesíthessék is.
1: Oké, és akkor mennyire látjátok, mondjuk hány százalék esélyt adtok arra, hogy nem politikai kinevezett lesz az illető, hanem egy tényleges szakember.
3: Mindig politikai kinevezett, igen. Bocsánat, a szakember is. Tehát nem tudsz egyszerűen elmenni mellette, mert valamilyen bizalmi, vagy valaminek kell lenni, és az a kérdés, hogy ő föl tudja-e dolgozni azt, hogy a szakma elsődleges, és a szakma standardjai fontosabbak, mint mondjuk a politikai elvárások.
1: Jó, akkor úgy kérdezem, hogy mennyi esélyt adsz arra, hogy olyan lesz a vezérigazgató, aki ért hozzá, és hát jó, mellette ezen felül egyébként még akár politikai becsatornázása is van, de tehát nem egy olyan ejtőernyős, aki nem ért hozzá, csak politikai
2: hát
1: szereplő.
2: Én úgy gondolom, hogy egy Paks 2 vezérigazgatónál kell, hogy legyen politikai becsatornázottsága. Az okay, nem lenne jó, ha nem lenne.
1: Csak a szakértelme is legyen. Tehát ne az legyen, hogy csak politikai becsatornázottsága van.
3: És hányszor elmondtuk ugye a Ponya Józsi bácsi kapcsán, hogy azért az, hogy ő neki voltak politikai kapcsolatai, az mennyit segített adott esetben az erőművön, és ez viszont ő a kapcsolatait az erőmű és a város érdekében használta, nem pedig az egyéni karrierje volt, amit mondjuk az atomerőművet oda tette mögé.
1: Igen, de ő ide is költözött Paksra, és a mai napig itt él, és egyébként
3: hát
1: pont ezért...
3: amikor Tatabányáról minden nap kellett.
2: Nem, hát ő Paksivá vált nagyon hamar.
1: Ő pont egy tök jó példa arra, hogy őt kinevezték, messziről jött, idejött, itt élte le az életét onnantól kezdve, és a városért tett és dolgozott nem véletlenül, mert köztünk élt, és átérezte azt, ami itt van. Nekem ez a véleményem.
3: Hát mi ennek drukkolunk, tehát minden jó lenne, de most csak közben mosolyogtam, és nem kérdeztél rám, hogy miért. Nyilván az a baj, hogy ugyanolyan gyarlónak képzelek el mindenkit, mint amilyen én vagyok. Nyilván fontos lenne, hogy egy kicsit nekem lojális legyen, ha már a politikusként viszem a bőrömet a vásárra.
1: Oké, de pont ezért kérdeztem múltkor a Cseh Tamástól is, tudod-e, visszaemlékszel, igen, pont a Ponya Jóska bácsi kapcsán, hogy akkor ezek szerint azt kellett volna, vagy azt kellene csinálni, igen, hogy egy olyan típusú politikai kinevezettet, mint ami annak idején ő volt.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk a szabad péntekbe. Itt én Harmad Gabi vagyok, itt van velem Strasser Tamás, és Barnabás István alpolgármester úr is itt ül velünk. És folytassuk akkor az alpolgármesteri fizetéseknek a módosulásában. Egy picit, de csak azért, mert hogy hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy akit érint a történet, az hogyan áll ehhez a kérdéshez, és nyilván...
2: Zsebkendőt hoztunk.
1: Hoztunk, igen. Ha kérsz, akkor szóljál. Tehát akkor nézzük, hogy mi is a változás. Ugye Magyar Péter, illetve a parlament elfogadta ugye a polgármesteri fizetések csökkentését, mivel ehhez aránylott eddig is az alpolgármesteri fizetések, vagy aránylottak, ezért ugye ezt át kellett vezetni, ezt a jogszabályi változást, amit meg is tett a Paksi testület július 15-én, és a valóságban ez 20%-os csökkenést jelent, mert egyfelől megszűnt a 15%-os költségtérítés, és másfelől pedig nem kaptátok meg ugye kvázi azt az emelést, ami egyébként járt volna. Most magával a parlamenti döntéssel te például ehhez hogyan állt? Tehát hogy látod? Tehát egy paksi polgármesternek kell több mint 2 millió forintot keresnie, vagy nem kell? Vagy nem is egy paksinak, hanem úgy általában egy akkora város polgármesterének, mint ami Paks?
3: Hát tudatosan nem szólaltunk meg mi ebbe az ügyben, mert ebből nem lehet jó kijönni.
2: Igen.
3: Tehát ezt nem lehet jó kommunikálni. Legszívesebben most is azt mondanám, hogy kérdezzetek meg tovább valaki mást. De
2: bocsánat, ez téged egyébként érint már, mert ugye te nem úgy, hanem hogy te előnyugdíjas voltál, vagy valami, tehát te nem is vetted fel a...
3: Nem, én nem kaptam nyugdíjat, tehát ha elértem a polgármesteri fizetésemmel egy bizonyos összeget, a minimálbér 18-szorosát, akkor utána az év végéig nem kaptam nyugdíjat.
2: Na így, oké, bocsánat, tehát dupla szenvedő. Tehát akkor,
3: az azt jelenti, az év végéig ilyen 1-200 000 forintért dolgoztam havonta, de ezt most nem panaszképpen mondom, mert most elérem az örökségi nyugdíjkorhatárt.
2: Na csak így hitelesebb akkor, vagy most, mondaná,
3: akkor ez már nem fog sújtani ez az intézkedés.
2: De így hitelesebb tehát, vagy, mert akkor...
3: Igen, jól mondta a Gabi, ugye mindig az előző évi átlagbérhez igazodott a polgármesteri fizetés, és akkor az alpolgármesteri még annak a mit tudom néhány százaléka.
1: 90, hát pontosan nem tudom a százalékot, de meg tudnánk nézni, ha nagyon akarnánk itt a törvényben.
3: És akkor most nem igazodik az előző évi átlagbér, ez maradt a tavalyi fizetésünk. Meg elvették a 15% költségtérítést. Passz! Nyilván, én miért örülnék? Ki örül, akinek csökken? Aki azt mondja, hogy örülök, hogy csökkent a fizetésem, szerintem az megjátsza magát.
1: Szerintem ezt nem is várjuk el tőled, hanem igazából az itt a kérdés, és akkor egy picit vigyük elméleti szintre ezt az egészet. Tehát van egy szektor, az állami önkormányzati szektor, ami pénzt nem termel, tehát az nem hoz be, ugye? Az újra elosztásnak a része, és ott mindenkinek van egy belőtt fizetése, és az a kérdés, hogy amikor a gazdaság, hát hogy mondjam, nem hasít, maximum csak a politikai kommunikáció szintjén hasított, akár már abban az időben is, amikor a Fidesz ugye meghozta az emelést, mert tulajdonképpen azt is tegyük hozzá, hogy nem ti emeltétek fel annak idején, hogy mondjam úgy, a saját szórakozásotokból a fizetéseteket úgy, hogy hát nagy ebből ilyen 1 700 000-600 000 valami ilyen körüli volt, nem a bruttó körülbelül a törvény alapján, ami járt nektek, és ti ahhoz igazítottátok, tehát ez nem a ti kedvtelésetekből volt, hanem ez egy jogszabály volt, de hogy egyáltalán az a döntés, amit annak idején a Fidesz hozott, nyilván neked személyesen az jó volt. De a másik oldalon, ha onnan nézzük meg, hogy megy a gazdaság, és erre akkor és abban a pillanatban van-e ennyi pénz, miközben, most csak mondok egy példát, mondjuk egy állami szervnél, egy tök átlagos állami szervnél, hát 400-450 000 forintot keres bruttóban egy jogász. Szóval, hogy valahogy akkorának éreztem én itt a különbséget, hogy én úgy éreztem, hogy azért ez nem biztos, hogy ez a nagy különbség, ez indokolt lehet, főleg nem abban a gazdasági helyzetben.
3: Ez azért mindig attól is függ, nem csak az, hogy most egy jogász keres, mint egy hivatalba, egyébként többet keresnek már 400 000 forintnál.
1: Ez inkább azt kell nézni. De én dolgoztam hivatali jogászként, és én nekem annyi volt a fizetésem, úgyhogy az, hogy Pakson itt az illetmény is fel van emelve, az illetmény alap az tök jó, és erre büszkék is lehetünk, és Tehát mindenki, aki a hivatalban dolgozik, összeteheti a két kezét, de nem ennyiért dolgoznak azért máshol. Na,
3: szóval itt leginkább azt kell nézni, hogy, hogy mekkora felelősséget kell vállalni az adott munkakör betöltéséhez, és azért nálunk nagyot, azért nálunk 30 milliárd forint évi közpénzről kell felelősen döntenünk, és aláírnunk, és azt úgy elköltenünk, hogy abban hiba ne legyen, és bárki hibázik a hivatalban ezzel, a felelősség a miénk. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni egy fizetés meghatározásánál. Illetve azt kell nézni, hogy milyen minőségi munkaerőt akarunk, hogy városvezetők legyenek, mondjuk. Olyat, amelyik csak azért vállalja, mert a piacon nem kell senkinek, vagy olyat, amelyik a piacon is meg tudná élni, hogyha akarna, csak éppen valami miatt ezt emellett döntött adott idő pillanatban. Tehát én úgy gondolom, hogy a minőségi munkaerőt azért meg kell fizetni. Mi igyekszünk is megfizetni az embereinket a városára, amennyire tudjuk. Paksnak erre szerencsére nem forrás, nincs erre forrás hiány, tehát erre telik. És én bízom benne, hogy egyre jobb és jobb munkaerő fog dolgozni a hivatalba is. Van mit fejlesztenünk, azt úgy vettük át, azt egyből láttuk, és, de szerintem jó úton haladunk e téren. Tehát én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak a saját embereit, és ezt a cégeinkre is értem, meg kell fizetni. Úgyhogy versenyképesek legyünk az itteni más állami meg magán cégekkel.
1: Na, az is egy külön kérdés lenne, hogy egyébként azoknál az állami cégeknél, ami még nem működő, például atomerőművet működtet, annál indokoltak-e egyébként ezek a rendkívül magas például vezetői fizetések, de ha miért még ennél a témánál maradva egy picit, egyébként az szerintem tökéletesen egyet lehet érteni, nem tudom, Tamás, te hogy vagy vele, hogy minőségi munkaerőt azt meg kell fizetni, tehát szerintem ez teljesen akceptálható, de még egy dolog foglalkoztatja az embereket, mert ezt többen felvetették, ugye Nagy Balázs nagyon ő beleállt, tehát hogy amikor volt talán a Paxpressen jelent meg egy cikk ezzel kapcsolatban, még a legelső, amikor bejelentette Magyar Péter először, hogy a polgármesteri fizetéseket csökkenteni fogják, és talán ott jelent meg egy olyan cikk azzal a címmel, hogy ne vegyék el a kedvünket a polgármesterkedéstől, mondta ezt ugye Heringes Anita, és Nagy Balázs a polgármester akkor ugye beleállt ott a Facebookon az ezzel kapcsolatos vitázásba, és az ő személye kapcsán, aki egyszerre intézményvezető és alpolgármester is vetették fel többen, hogy hát de az hogy van, hogy akkor most is, és hogy akkor most ő két helyről veszi fel a fizetését, ugye tették fel a kérdést. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez igaz vagy nem igaz, tehát ezt nyilván te jobban tudod, hogy az alpolgármester társad

0: arányosan, tehát hogy van egy főállása, a főállása az intézményvezetés, és emellett vesz föl, ami pedig jogosan jár, hiszen a polgármesterként jár, tehát azért azt ne vitassuk el.
1: És amikor helyettesítőként ő ír alá, akkor az ő felelőssége, tehát ugyanazt a felelősséget, amit Anita meg én is vállalunk, az rajta is rajta van.
2: Hát amit kérdezte, hogy mi a véleményem, én teljesen egyetértek, én nekem nem szokott ezzel egyébként problémám lenni, hogy fizessük meg az embereket, csak mint a Pista mondott, hogy a felelősség, meg vállaljuk a felelősséget. Hát pont az a nagyon izgalmas a magyar kultúrában, hogy nem nagyon láttunk még olyan se város, se országvezetőt, aki vállalta volna bármiért a felelősséget, tehát hogy mondjuk elszórakozott dolgokat, és ami a legrosszabb, hogy még ez mindig együtt járt azzal is, hogy tulajdonképpen a fizetés az apró pénz, mert máshonnan, más körökbosra, ezt nem azt mondtam, hogy ugye csak addig, ameddig a kultúránkba ez beleépül, nem fogjuk tudni elfogadtatni azt, hogy minőségi munkáért minőségi pénz, mert a minőség mellett van a felelősségre vonás, és biztosan tudjuk, hogy levágják a kezét aki belenyúl a kandélba, és ezért rohangál volt polgármester, meg nem tudom, különböző hivatalvezető kéz nélkül, vagy kézfej nélkül, de ez a magyar kultúrában egyenlőre még nem épült be, miközben lehet, hogy te így fogod fel, és teljesen normális, és nagyon sok ember így fogta fel, hogy egy felelősség az, amikor közmegbizatást kap. De valahol ezt nem látjuk, ezt ki kell tudnunk ahhoz építeni, hogy utána tényleg működjön a bizalom, és elfogadjuk mondjuk a béreket. Mert szerintem nem ugyanaz az összehasonlítás. Tehát egy hivatalnok, akinek még a főnöke átnézi, vagy hogy mondjam, leokézza azt, amit mond, javaslatot, bármit, és ő vállalja a felelősséget, nyilván más lenne, de pont ezt láttuk, hogy rengeteg inkompetens vezető van, aki mondjuk csak, hogy hívják ezt, amikor prezentálni akar, és megjelenik, és stb. Mikor tudunk ezen majd változtatni, és nem jó helyen teszem fel a kérdést egyébként.
0: És akkor bocsánat, csak annyiban hagyd csatlakozzak ide, hogy és akkor például az NK a botrányba kit visznek el?
2: A csinálnyokat.
0: Igen, portás, vagy a minisztériumokba kit visznek el? Tehát pont azokat, akiknek szerencsétleneknek semmi.
2: Jó, de ha ők a hibások, akkor legyenek is ők. Hát, miért nem találták volna meg a felelőt? Magyarországon ez a piros telefon, ez mindig is csak ilyen legenda volt, nem?
1: Lehet, hogy ez most egy jó átkötés lett a következő témára, de az elszámoltatásra óriási társadalmi igény van most, szerintem. Nekem is nagy az igénye.
2: Nekem az igazságosságra, nem az elszámoltatásra. Ez elszámoltatást...
1: Számoljanak el a tetteiket.
2: Na úgy igen, úgy elszámolás nincs, az lehet pozitív eredmény.
1: Egyelőre még itt az új kormányzat adós ezzel, de elkezdték, én nem mondom, hogy nem csinálnak semmit, de hát nem kapkodják el a dolgot.
2: Igen, csak az ugye, jó az elszámoltatás,
0: az nagyon,
2: de nem jól mondtad, az elszámoltatás az egyébként egy alapvető feltétel lenne, hogyha valaki valamit kap, egy keretet, bármit, azzal a végén el kelljen számolni, hogy mit, hova, miért tettem, ez rendben van, én a felelősségre vonás akartam, mert ugye nem feltétlenül automatikus, hogy felelősségre is kell vonni valakit, ha el tud számolni, akkor miért?
1: De ha nem tud elszámolni, akkor
2: van. Akkor jogos, de akkor meg nem elszámoltatás, a végén nincs ez, felelősségre vonás.
1: És még egy dolgot hadd mondjak, az atomerő, mert én is dolgoztam az atomerőn, meg az RHK-nál, ami szinte egy nukleáris létesítményt üzemeltet, itt ott én voltam a főnök. Tehát az atomerő, lehet, hogy sokat keresnek az atomerőműves főnökök, de akkor mindenki vállalja azt a felelősséget, hogy egy atomerőművet, egy nukleáris létesítményt üzemeltet, illetve napi 24 órában, meg 365 napon az évben legyen készenlétes és felelősségre vonható.
0: Én a nem működő atomerőműről beszéltem, ami még épülő.
1: Ja,
0: tehát nem
1: működőre értem.
2: Nem működő.
0: Tehát a paksi atomerőműbe nem, hogy keressenek sokat, hanem ott, és ne csak a főnökök, mindenki keressen sokat, aki egy atomerőművet üzemeltet. Igen, csak az épülőnél nem értem.

0: Paks FM. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Trasszer Tamás és Harmad Gabi beszélget Barnabás István alpolgármesterrel, és ha már az imént szóba került az elszámoltatás, akkor azért nézzünk egy picit rá, hogy Pakson mi a helyzet ezzel, mert hogy az önkormányzat az tett több ügyben, ha jól emlékszem, feljelentést. Ezekben az ügyekben van bármiféle előrelépés?
2: Hát a rossz hírei vannak. Nem tudom. Nem nagyon van. Tehát szomorúak is vagyunk. Még lesz egy feljelentésünk majd remélhetőleg még a nyáron, vagy legkésőbb szeptemberben, még a büntetőjogászunk az még dolgozik rajta, csak most el van havazva, és ezért nem. De, mi már, de a testet
3: meg lehet
2: már megszavazta.
3: Hogy...
2: testet már megszavazta.
3: Ja, oké, akkor lemaradtam.
2: Ott egy ilyen összefont feljelentés lesz az úgynevezett PHG, Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Eladási ügyéből, amiben még annak idején, amikor ellett, az még a Covid alatt volt, ugye, akkor eladta akkori polgármester 8 millió forintért azt a céget, amelyiknek csak a bankszámláján volt, vagy 40 millió forint, és akkor akkor mi feljelentést tettünk, és tologatták ide az ügyet a különböző rendőrségek, meg ügyészségek, aztán a végén megszüntették a nyomozást.
3: És akkor most ismételtet.
2: Igen, de most újra föllevele vennítjük, akkor a Proteus ügy, meg a homokbánya ügy, amiben ugye élő feljelentéseink vannak, meg még kiegész egy negyedik ügyel, egy ingatlan adásvétellel, pontosabban vétellel az önkormányzat részéről, ami egy új ügy, teljesen új ügy, ebben még nem volt eddig semmiféle jogi lépés, ez egy földterület, útépítéshez kell, útszélesítéshez kellett venni, mit tudom, 8000 négyzetméternyi földet, és ez sikerült 50-60 millió forintért abszolválni ezt az adásvételt, 2023-ban talán, tehát nem olyan régen, és csináltattunk most az év elején, vagy tavaly, nem az év elején, már idén egy ugyanarról a területről egy értékbecslés, egy új értékbecslés, és ez kiosztanak a töredékét.
3: Jó, hogy a bizonytalan hát, a Paks
2: igen, kettő, igen, nem, tehát és a feljelentésünk arról van, fog szólni, a mintázatáról, tehát a döntéshozói körről, a döntések módszeréről, illetve az ezt megalapozó szakértői tanulmányokról, amelyik mind egy céghez kötődnek. Nyilván nem fogom mondani, hogy melyikhez most, úgyhogy ne kérdezz meg. De mi
3: azt mondom, hogy lehet elolvasni.
2: Az értékbecsléseknek az a közös vonása, hogy amikor az önkormányzat vesz valamit, akkor nagyon drágán veszi, amikor meg elad valamit, akkor meg bagóért adja.
3: És mi fizettük a szakértőt?
2: Hogyne, persze.
3: Hát az a jó, mint akkor így értettem.
2: Ebből lesz egy újabb feljelentésünk. És akkor ugye ennek részei a Proteus ügy, amit az előbb már említettem, meg a homokbánya ügy, amiben a Proteus ügyben tavaly nyáron született feljelentés, mert több mint egy éve, a homokbánya ügybe pedig valamikor decemberben, most decemberben. És a homokbánya ügyben még én nem tudok semmiféle nyomozati lépésről, hogy történt-e. Engem még nem kérdezett senki, de nem is tudok arról, akit kérdeztek már. Se tanúként, se gyanúsítottként. Tehát ott nem tudom, mi van. A Proteus ügyben ott tanúként már meghallgattak elég sok embert, engem is, de nem tudok róla, hogy gyanúsítottként meghallgattak volna. Pedig én olvastam egy-két tanulmányt, azok elég
3: konkrétek?
2: Alátámasztják, igen, a gyanút.
3: De én csak arra lettem volna kíváncsi egyébként, hogy már más területen, hogy mi nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a munkák túlárazottak voltak, vagy a közbeszerzések. Ezeket abszolút nem lehetett megfogni, mert hogy ilyen területeken nem lett se feljelentés, se nem tudom én.
1: Közbeszerzés nem, amiről...
3: Igen.
2: Ugye az előző képviselőtestület úgy közbeszereztetett, hogy egy olyan, a KBT, tehát a közbeszerzési törvény olyan passzusa szerint folytatták le az eljárásokat, amire hivatosan azt mondták, hogy ez egy nyílt eljárás, de abszolút nem volt nyílt, hanem egy meghívásos eljárás volt, ők hívták, ő döntött.
3: Tehát, de ez nem akarra, hogy...
2: Döntötte, várjál, hadd fejezem be, hogy milyen cégeket hívnak meg, és a polgármester döntött az eljárás eredményéről. Ugye mi teljesen jelképesen, tehát szimbolikusan rögtön a legelső képviselőtestület ülésen 2024. október, mit tudom én, 3-án vagy 4-én voltam az alakuló ülés, de akkor megváltoztattuk a közbeszerzési szabályzatunkat, és előírtuk, hogy csak nyílt valódi nyílt eljárás, tehát egy másik paragrafus, ami tényleg a nyílt eljárást jelenti, az úgy lehet közbeszerzést tartani, és mindenről a testület dönt, X összeg alatt meg a gazdasági bizottság. De tehát mindenről átlátható módon kell, transzparens módon dönteni, és ehhez azóta tartjuk is magunkat.
3: Értem, de akkor ezeket mondjuk, mit tudom, ezen az alapon nem lehetett feljelentést tenni.
2: Ez beszélési döntés, ami az akkor jóváhagyott, és ez joga volt jóváhagyni, azon nem tudunk mit kezdeni.
3: Tehát ez csak akkor lehetne, hogyha mondjuk kiderülne, hogy pénzmozgás volt, ami
2: hát
3: nem volt legális?
2: Azt még nem lehet bizonyítani, hogy most mennyi csorgott vissza a zsebekbe.
3: Nem, azt nem lehet bizonyítani, hogy valamennyi. Értem. Jó, oké, rendben.
1: Na, akkor még egy témát itt az önkormányzati témák közül érintsünk, de csak érintőlegesen. Ugye látjuk a paks.hu-n, hogy jegyzőt kerestek.
2: Igen, milyennek? Meg fog jelenni egy pályázat, tehát a Sátor Vera jegyzőasszony. Ő egy közigazgatási joghoz értő jogászember.
1: Egy kiváló jogász, igen.
2: Aki ehhez nagyon ért, paragrafus szinten tudja a jogszabályokat, de ő most úgy döntött, hogy a hivatal vezetését azt ő inkább leadná, átadná. Úgyhogy ő jogi osztályvezető lesz ezentúl, hogy létrehozunk neki egy jogi osztályt a hivatalban dolgozó jogászokból, és nyilván a jegyzői posztra meg pályázatot kell kiírnunk, ez jogszabályi előírás.
1: Ezek szerint ő úgy érzi, hogy nem testhez álló neki a hivatal vezetési feladat? Tehát ami azzal jár együtt?
2: Hát ezt nyilván tőle kéne megkérdezni leginkább, de igen, én úgy tudom, hogy igen.
1: De mondjuk ez tök pozitív, nem? Hogyha valaki rákerül egy ilyen feladat, mert tehát igazából, amikor ugye ti lettetek tehát az önkormányzatban ugye ti lettetek a vezetők, ő akkor lett az új aljegyzőből lett ugye jegyzővé, és igazából ez tök jó, hogyha
3: hát
1: valaki
3: már előtt
1: mondjuk...
3: is megbízott jegyző volt, ha jól emlékszem, nem? Tehát...
2: Hát igen, amikor...
1: Hát ott, amikor az átmeneti időszak. Jó, de az a lényeg, tehát, hogy ő azért volt aljegyző, meg minden, és hogy mondjuk belekerül valaki egy pozícióba, és azt mondja, hogy hát nekem ez annyira nem komfortos. Szerintem ez egy tök pozitív dolog, hogy hátra mer lépni, mert azért nagyon sokan, bocsánat, egókérdést csinálnak abból, hogy egy bizonyos pozícióba bekerültek, hát nehogy már akkor ők visszacsúszanak idézőjelbe a ranglétrán, és szerintem ez egy tök pozitív példa lehet, hogyha ez emögött tényleg ez van, igen, mondja.
3: Hát arról nem is beszélve, gondolj bele, ahány beosztott annak korábban keresztbe tette, és azok utána látják, hogy te lejjebb kerültél. Hogy felbátorodnak azon, hogy valahogy visszaadják?
2: Nálunk ilyen nincs a
1: Nem gondolnám, hogy akkor tovább foglalkoztatnátok, mert hát, hogyha ez ilyen problémák lettek volna vele, de ez tök jó, szerintem. Én ezt ajánlom figyelmében nagyon sok állami szektorba dolgozó vezetőnek, hogy vissza lehet lépni egyet, kettőt, akárhányat is, és ettől nem dől össze egyébként a világ.
3: Te meg tudnád csinálni, mert...
1: Én meg is csináltam, ne
3: hagyom.
1: Hát de én az állami szférem belül osztályvezetőből estem vissza egy munkatársnak. Ráadásul.
3: Hogy könnyű volt.
1: De nem, mert az pont ugyanaz a lélektan. Tehát, hogy pont ugyanaz a lélektan, hogy neked azt meg kell tudnod élni, és nem negatívan, hogy ja igen, egyszer fenn, egyszer len. Én ezt tök így éltem meg, úgyhogy én ezt tapasztalatból mondom.
3: Csak fontos, hogy amikor fölfele mész, mindenkinek köszönjél, mert amikor lejössz, ők ugyanott vannak, azok az illetők.
1: Tehát. Így van, ez nagyon jó végszó most ehhez a blokkhoz, és akkor majd két dal után jövünk még vissza.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks

legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
4: Polgármesteri hivatalnak a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum 3 hét, akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
3: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
4: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyilázzárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
3: A jövő héten is folytatódnak a kiemelt NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A nyári ellenőrzés sorozat folyamán a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A jövő hét folyamán szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. Mintegy 8 hektárnyi lábon álló gabona és 1 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tengelic határában szombat délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Paksi, a Szekszárdi hivatásos és a Faddi, illetve a tengelici önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral folytották el a lángokat. A rajok a tűz eloltását követően a szükséges utómunkálatokat is elvégezték. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a hatóság.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Vendégem pedig nem más, mint Weyer Gábor Vajos. Jó reggelt, szia! Nagyon örülök, hogy itt vagy, és hát külön megtiszteltetés, hogy Győrből hajnali 4-kor indultál?
2: Igen, 5-kor indultam, 4-kor kelt. Nincs nagy jelentősége egyébként.
1: Nincs nagy jelentősége. Akik ismernek téged, tudják, hogy Győrben élsz, de Paksról származol. Igen. Egykori profi futballista vagy, aki többek között a Paksi FC-nek is profi játékosa voltál. Nagyon sok külföldi csapatban is szerepeltél, profi kluboknál is, többek között Portugália volt ugye az első profi igazolásod, és hát mivel megtudtuk rólad, hogy azért időnként hazajársz Paksra, ezért kiszemeltünk egy dátumot, amikor jó lehet, hogy meginvitáljunk egy kis beszélgetésre, úgyhogy ebből az alkalomból örülök, hogy pont így a VB után jött ki a dolog. Nézted?
2: Természetesen lezártuk ezt a szép eseményt, és még azt fűzném hozzá, hogy tényleg a mai napig büszkén válom mindenhol, meg amerre csak jártam, hogy törzsgyökeres paksi vagyok, úgyhogy ez a mai napig nem változik, és mindig jó hazajönni. Nem okozott problémát a reggeli kerés, mert semmit nem változott, az irány változott, mert most, ha nem munkába mentem volna, mondjuk 5 órakor, akkor éppen valami munkával kapcsolatos dologba indultam volna, úgyhogy így örömmel jöttem, inkább Paksra.
1: Rengeteg kérdést felvetettél már most, mivel foglalkozol most, mennyit jársz Paksra, ez is fontos, és az is fontos, hogy kinek szurkoltál tegnap, de egyébként a VB-t még külön 8:30 után kivesézzük, de tényleg kinek szurkoltál tegnap?
2: Számomra a spanyol nemzet az, aki közel is áll hozzám, úgyhogy a fociuk is közel áll hozzám, mindig is sokat jelentett számomra, szóval ez nem egy új keletű divat dolog így közel az 50-hez, hanem ez egy nagyon régi szerelem, és valójában az argentinokat is szeretem, szóval nem is akarom megosztani a hallgatóságot sem, mert jó focival jutottak azért a döntőbe, meg nagy dolgokat vittek véghez, de valójában a spanyol foci volt az idei évben különösen, de az évtizedek alatt mondhatom, mindig amikor közel áll, még a mai napig is, tegnap üzengettem egy volt spanyol csapattársammal, akikkel szintén a nyelv ellenére, még a korai nyelvismeret kezdetén is nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítanom, úgyhogy...
1: Vele hol játszottál együtt?
2: Portugáliában.
1: Portugáliában. Ha valaki lemaradt volna róla, ugye tegnap éjjel volt a magyar idő szerint este a futball VB döntője, Argentina, Spanyolország 0-1, ez lett az eredmény, és egyébként annyit még engedj meg, hogy most tudtam meg, amikor megjöttél, hogy középső nagyfiad kint Spanyolországban tudta végignézni a döntőt?
2: Igen.
1: Tudom, milyen helyen?
2: Egy hatalmas téren, egy kivetítőn a La Rambla sétál utcától nem messze, és ennek az volt a varázsa, hogy egy más sportágból kifolyólag jutott el Spanyolországba, jiu-jitsu tábor van.
1: Nem futballoznak a fiai?
2: De futballoznak, csak ezt is űzi.
1: Tényleg?
2: Igen. Úgyhogy most a nyári szabadságába belefért ez a tábor, meg valamilyen szinte jutalom azért, hogy most már kitartóan 2 éve jár, és egy brazil edzője van, szóval egy autentikus brazil klubba teszi a dolgát, vagy sportol, és Barcelonát szemelték ki edzőtábor helyszíneként, és ugye mivel egy brazil edző természetesen rajong a fociért, és ezért az egység, a kis csapat is kivonult a kivetítők elé, és természetesen fölrobbant a föltér, úgyhogy már ezért rendkívül emlékezetes utazásban lesz része, vagy már van része, mert ahogy küldte a videókat, meg a beszámolókat, hogy hát lenyűgöző volt a győzelem után, ami annak ellenére, hogy a papírforma szerint indokolt volt, meg úgy is futballoztak, hogy olyan sok kétség nem volt, de azért voltak izgalmas pillanatok még a végén is, még egy 0 után is.
1: És amikor itthon nézted a családdal Győrben tegnap a VB-t, akkor közben ő küldözgetett ilyen videókat a karneváli hangulatról? Kaptatok valamit?
2: Igen. Főleg a fél időben inkább. Szóval közben én azt gondolom, ahogy megismertem, szerintem tátott szája nézett ott körbe, meg figyelte a meccset. Úgyhogy de amikor volt egy kis szünet, akkor azért küldött, de kicsit nógatni kellett, hogy tudjunk rólad. Úgyhogy azért már egy kamasz gyerek. És
1: hát hány éves a
2: 17.
1: 17, egyébként igen. Három fiad van, igen. A legnagyobb már 20 éves, a legkisebb.
2: Igen, 23, ő meg 14.
1: És mind a hárman fociznak a nagyobb
2: a nagyobbik vagy? Focizott, de ő már nem. Ő szintén egyébként jiu-jitsuzik, meg MMA-zik is, úgyhogy itt van a közös nevező a korbeli eltérés ellenére a két nagyobbik fiú között nagyon jól összetalálkoztak így a sportban, és nem, ezúttal nem a fociban, úgyhogy de a kicsi meg éppen gyirmóton focizik, a középső meg ugye a 17 évesen meg a győri Mávdac csapatát erősíti, úgyhogy azért mindenki űzi a játékot.
1: Amit... És mit tudnak apa profi pályafutásáról, labdarúgó pályafutásáról? Ezt... Mindent?
2: Talán még nem mindent.
1: Pedzegetik?
2: Azt kell elmesélnem, hogy mivel pár napra jöttünk haza Lengyelországból, és engem is meglepett a lengyel futballklubnak a fogadtatása, hogy egy szintén egy barátnál tettünk látogatást Lodzba, és a tudtom nélkül szervezett egy klublátogatást, és akkor is elhangzott a kérdés, és büszke vagyok rá természetesen, hogy a gyerekek rám néztek, a két kisebb volt ugye velünk, és rám néztek, hogy apa, te nem is mondtad, hogy itt téged ennyire szeretnek.
1: Mert hogy Lengyelország is leigazolt annak idején, igen, és ott igen, is játszottál, igen. És nyilván ezekről a kapcsolataidról van szó. Ha valaki esetleg nem tudná, bár én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismernek Pakson, és nagyon-nagyon sok rajongód volt annak idején is, hát emlékszem itt a városunkban, hát a rokonaid is itt élnek, igen. Arról nem is beszélve, ugye annak idején a Paksi Sport Egyesületnél kezdtél, de először a Győri Eto, mint profi labdarúgó csapat igazolt el téged, akkor az Asétól.
2: Így van.
1: És akkor, igen,
2: bocs, csak annyi, hogy a katonaság után ugye itt nem is lehetett gyakorlatilag profi körülményeket biztosított az Atomerőmű Sportegyesület. Tényleg le a kalappal, talán elmondhatom, hogy miután sok helyen megfordultam, akkor jöttem rá fiatal emberként, gyerekként, hogy micsoda jó körülmények voltak Pakson, és ez mind a két klubra igaz, de az Atomerőműre akkoriban különösen ugye egészen más dimenzió volt az Aséban sportolni, meg bármit csinálni, és ez is mondom, nem csak a focira vonatkozott, hanem rendkívül különleges volt bármilyen szakágon tevékenykedni, mert egy nagyszerű klub volt tényleg, és mai napig tényleg megdobogtatja a szívemet, ha az Ase pályára kellett éppen kimennem, vagy éppen meccset néznem, a kosármeccset, vagy éppen a judósokat néznem az olimpián, szóval ezek nem véletlenek, hogy ilyen eredmények voltak abban, vagy vannak abban a klubban.
1: Így van, és amire én nagyon-nagyon emlékszem, arra az évre, és ez volt azt hiszem 2001, amikor a Győri Etótól az első külföldi csapat téged leszerződtetett, és ennek olyan nagy híre volt itt a városban is nyilván, hogy Portugáliában egy profi klub, ugye a Santa Clara klub igazolt le, ott 3 évet töltöttél.
2: Hát, igen.
1: És hát azért itt nagy, emlékszem, hogy nagyon sokan figyelemmel kísértük és kísérték azt, hogy mi zajlik nálad, és aztán tulajdonképpen még jött két klub utána, Ciprus.
2: Így van. És igen, utána, Ciprus, és utána meg Izraelbe ugrottam át, úgy ott nem volt messze a földközi tengerpartjáról.
1: Egy-egy évet töltöttél, hát ez egy külön történet és sztori egyébként, hogy mondjuk a menedzseret hogyan dolgozott, vagy hogy jöttek ezek a klubajánlatok, vagy hogyan hoztál döntést egyáltalán? Te döntöttél, vagy a menedzser?
2: Mindig nehéz volt döntést hozni, mert szerettem ott, ahol voltam. Szóval Portugáliában is egy kicsit kapaszkodtam, de tudni kell, hogy azért az egy más világ volt. Szóval, hogyha mindig van az a történet, hogy a gyerekeknek is, mikor mesélünk, hogy elmondják, hú, apa, hát ez az őskor vagy kőkorszak volt, és igen, mert valóban egyébként nagy volt a különbsége, nem is akkora, de nagy volt, és mivel minden jól éreztem magam, ezért úgy nehezen váltottam, olyan vagyok, ugye mai napig Győrbe élek.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett következő vendégem, méghozzá Tóth Gábor harc polgármestere. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat.
1: Nagy kérdés, mi újság harcon? Te ugye régi motoros vagy, ezt mondjuk el a Paks FM hallgatóinak, akik nem ismernek, 2014 óta vagy harc polgármestere, úgyhogy jó néhány ciklus benne van már a kezedben, szóval kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit sikerült ez alatt, az idő alatt megvalósítani. Most kezdjük ki a 2024-től kezdődő időszakkal, hogy nem kell annyira visszamenni egészen 2014-ig, de majd azért arra is kitérünk, hogy mit sikerült megvalósítanod az álmaidból, ami a települést illeti. Szóval akkor az elmúlt időszakban miket sikerült megvalósítanatok?
2: Igazából 2024-től az elképzelésünk azok nem mindig úgy alakultak, hogy mi szeretnék. Viszonylag sok pályázatot adtunk be kisebb, nagyobb eredménnyel. Magyar falus pályázatokon nyertünk járdára, járdalapanyagra. Az óvoda udvart újítottuk föl teljesen, kapott egy gumiszőnyeges ütéscsillapítást, bocsánat, új játékokat sikerült felújítanunk, lecseréltük az óvodának a kerítését, amilyen nagyobb létékű van, és most az EON-nal közösen van egy fejlesztés, egy naperő művet szeretnénk készíteni, vagy napelemes rendszert harcon, és ehhez az EON biztosítja a fejlesztést, mert kicsit elavult volt a hálózat. Ez most fog befejeződni augusztus 31-én. Ez 23 óta húzódik ez a projekt, de most, ha minden igaz, akkor vége lesz ennek a rendszernek is, és akkor át tudják adni az új trafóállomást, és a falu központi részén meg fog újulni a villamos energiaellátási rendszer.
1: Az mit jelent, hogy a középületeket minden tekintetben napenergiából fogjátok például ellátni?
2: Ezt szeretnénk, tehát már egy ilyen folyamat elindult, az óvodára régebben fölkerült már a napelem, 2023 az utolsó lehetőséggel, amikor szaldóba lehetett csatlakozni, akkor beadtuk még az igényünket a faluházra, ott még nem valósult meg, a konyhára fölkerült a napelemes rendszer, ott egy 10 kW-os van, ezzel teljes mértékben tudjuk fedezni a konyhának és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek a villamos energiaellátását, és az önkormányzati hivatal épületére is fölkerült a napelemes rendszer ebben a részben. Tehát mikor volt ez a Covid-tól történő energiaárobbanás, mi egy kicsit kedvezőbb helyzetben voltunk, mint a többi települést, mert a szaldós elszámolás részén révén mi önellátók voltunk.
1: És ezt tudatosan fejlesztetted ez irányba a települést, vagy fejleszted ez irányba a települést, hogy az alternatív energiaforrásokra is építkezel, mert ugye egyébként van országszerte több példa, például Bój az, ahol nagyon előre tart tudomásom szerint legalábbis az alternatív energiaforrások használata. Nálad ez tudatos, vagy egyszerűen a pályázati lehetőségek adták ezt?
2: Pályázati lehetőség adta, és tudatos is volt, tehát amikor lehetett rá pályázni, mi pályáztunk. Ebbe segített a Paks Jelmű, a Jövőnk Energiája alapítványnak a programja, a konyhán saját erőből valósult meg bizonyos rész. Tudatosan mentünk előre, mert bocsánat, így mondom, előre kell menekülni. Tehát az embernek résen kell lenni, és ha lehet, akkor egy-két gondolattal, mozdulattal előrébb kell lennünk, mint a többiek, mert akkor, tehát aki először lép, az nyerni fog a rendszeren. Uh-huh. Mi a konyhán ezzel éves szinten a 7-8 ezer forintos energiaköltséget takarítunk meg.
1: Harcon miből élnek egyébként az emberek? Ott vannak cégeitek, vagy inkább Szekszárdhoz kötöttök munkahelyi
2: helyi mezőgazdasági vállalkozók vannak részben. Van a Brill Pálinka ház, akit mindenki ismert, a Diófa, aki nagyobb munka foglalkoztató, de a lakosságnak a döntő része a Szekszárdra jár be dolgozni. Ez nekünk előny is. A Szekszárd közösség 12 kilométerre vagyunk Szekszárdtól. A faluból előbb érek Szekszárdra, mint a Szekszárd egyik végéről áttérek a másikra.
1: Uh-huh,
2: viszont nagyon sokat kell tenni azért, hogy a falu ne egy alvó település legyen, hogy hazajönnek az emberek, és akkor csak pihennek, és ne vegyenek részt a közösségi életbe, vagy egyéb rendezvényeken, ne üljenek el. Tehát ezzel nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk.
1: És hogy látod a helyi közösséget? Jó összetartó a harci közösség?
2: Én úgy gondolom, hogy viszonylag jól összetart a közösség. Sikerült egy nagyon jó szakember találnunk a faluház vezetésére, aki összetartja a közösséget olyan szinten, hogy babamama klubot szervez a kismamáknak, ezt fölvittük a mini bölcsödébe, tehát van egy mini bölcsödénk, órával egybekötve, hogy lássák a szülők, hogy milyen helyre fog esetleg hozzánk akar iratni a gyerekét bölcsödé, vagy irakorba illetve lássa a bölcsödét, lássa a szülőket, a gyerekeket, lássa a nevelőket, hogy bocsánat, mindenkinek fontos a saját gyerek, és a szülő nem érzi biztonságban az órával vagy a bölcsödébe a gyerekét, el fogja vinni. Nekem az a célom, hogy ott legyen, tehát a faluba születettek, vagy esetleg akinek szimpatikus harc, behozza az óvodába, az iskolába, a bölcsödébe a gyerekét, a bölcsödébe vagy az óvodába a gyerekét, az jól érezze magát, és itt maradjon, és vigye a település jó hírét. Az intézmény jó hírét. Tehát a jó hír az sokkal lassabban terjed, mint a rossz hír. Tehát a rossz hír, azt pillanatok alatt felrakják a közösségi médiába, és megy. És a jó hírért nagyon meg kell dolgozni, hogy jó híre legyen az óvodának, és szeressék odózni a szülők a gyereket, és biztonságban érezzék. Tehát el tudom mondani, hogy van Kölesről, Kistormásról, Kakasról szül, aki odahozza harcra bölcsödébe a gyerekét, mert ő azt mondta, hogy biztonságban ért, ő Szekszárdon dolgozik az anyuka, neki ez nem távolság, hogy a hatos útról följöjjön harcra, behozza a kisfiát, és utána visszamenjen.
1: Uh-huh. Könnyű megtalálni egyébként a szakembereket, vagy azért ezzel küzdötök?
2: Ezzel mindenki küzd, és nagyon nehéz jó szakemberet találni. Nekünk ebből a szempontból szerencsénk van, nagyon jó, mind a két intézményvezetőnk jók, összetartják a csapatot, nem panaszkodhatunk a hivatali dolgozókra, a jegyzőkre, tehát sikerült egy olyan ütőképes és jól működő, önállóan működő csapatot összerakni, hogy mindenhol működik minden, megfelelő szabadságot kell adni a dolgozóknak, a vezetőknek ahhoz, hogy a saját kreativitásukat ki tudjak élni. Tehát én nem akarok beleszólni a faluház vezetésébe a Wikivel, leegyeztettünk vele mindent, de egy rendezvényszerzetőtől neki mindent meg akarok mondani, akkor megölöm belőle a kreativitást. Tehát ez akkor nem fog működni.
1: Igen, ez abszolút így van. Mi a helyzet a versenyképes járások programmal? Ugye az elmúlt években erre is volt lehetőség pályázni. Ti mire pályáztatok, és mire nyertetek pénzt?
2: Az első körben kommunális eszközbeszerzésre pályáztunk 12 millió forint értékben. Itt meg is kaptunk mindent, megnyertünk mindent. Fűnyíró traktor, pótkocsi, utánfutó, egyéb kommunális eszközökre, ezek voltak a nagy értékek. A következő körbe pedig akkor a napelemes rendszert szerettünk volna megcsinálni a faluházra, mert ott még nincs, hogy annak a fűtését ki tudjam váltani, mivel realista, tehát 200 köbméter forint per köbméter áron kapjuk nagyságrendileg a gázt. Én így a téli időszakban nem tudom üzemeltetni a faluház, tehát a programokat úgy kell ütemeznem, hogy a programok üzeme az október közepe végére befejeződje, mire megjön a rossz idő, és akkor télen tudunk tartani egy vagy két programot, mert a költségvetésünk nem bírja, hogy föntartsam a faluház fűtését.

0: gyalogolni vele, mert tehát a szülők egy része beöltöztette a 2-3-4 éves gyerekeket is népviselti ruhába, és ők sajnos nem fognak bírni 4-5 kilométert gyalogolni, ez így kedvezőbb.
1: Oké, tehát akkor a Leaderről, tehát amíg még nincsen eredményetek, viszont nézzük meg akkor a Szüreti Fesztiválnak az egyéb programjait. Nem tudom, hogy itt ilyenkor fellépők is vannak, vagy csak a felvonulás van?
0: Igazából fellépőink nincsenek, felvonulás, tehát két részlete tevődik föl. Van egy felvonulási rész, ahol beöltöznek a gyerekek, megvannak a fényképezkedések, minden, akkor van egy lényegben végvonulunk a falu egy részén, megvannak a megálló helyek a bírónő, jegyzőné, vajdáné, ahol megállnak, ott tánc következik, ott táncolnak, meg vannak vendégelve a gyerekek, és utána pedig ez a 4 óra, 5 órakor befejeződik, és akkor 7 órakor indul az esti batyús bál, jelleggel a bál, és ott a falu lakossága népzenébe, meg mindenne tudja izélni a, bocsánat, el tudja szórakozni élő zenével.
2: Best of élesztő.
3: Élesztő.
2: A Paks FM-en. Ez a Paks FM és a Best of élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És a Celőke Íjás Sport Egyesület versenyzőit, illetve vezetőjét ígértem nektek a stúdióba, és meg is érkeztek. Itt van velem Makai Róbert, az Egyesület vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Illetve ifjabb Bóka László. Szia!
3: Szia, üdvözöllek!
1: És Hán Árpád Árpi is. Szia.
3: Jó reggelt.
1: Na, hát jó reggelt, srácok. Ugye Európa bajnokságon vettetek részt, és nem csak, vagy van, aki nem csak versenyzőként, hanem szervezőként, pályaépítőként is, úgyhogy erről lesz most szó, mert hogy

0: nagyon szép eredményekkel érkeztetek. Először kérlek, mondjátok el, Árpi és Laci, hogy milyen eredményekkel büszkélkedhettek. Kezdjük mondjuk Laci veled.
1: Sikerült egyéni aranyérmet szerezni, illetve csapatban is sikerült elhozni az aranyérmet.
0: A csapatban az mit jelent? Árpival voltatok egy csapatban, vagy valahogy máshogy voltatok csapatban?
1: Nem, ugye egyéni szerveződés van itt a csapatokon belül, és két IAS társammal voltam még, és akkor így voltunk hárman lényegében.
0: Aha, értem. Árpi, te?
2: Hát én veterán kategóriában lettem ezüstérmes, csapatba nem indultam, nem szerveztük meg, úgyhogy az idén az kimaradt. Nekem ez volt az első versenyem, és nem is ebbe a kategóriába, ebbe az AFI-be, nem is nagyon tudtam, hogy most éppen ez hogy működik a csapat, én az egyénire figyeltem inkább.
0: Gratulálok mindkettőtöknek, nagyon szép eredmények. Robi, egy kicsit kérlek, hozz képbe minket, milyen kategóriák vannak egy ilyen Európa bajnokságon?
3: Hát a kategóriákat úgy kell elképzelni, hogy először is az IFI egy elég különleges versenyrendszer az íjászaton belül, ugyanis itt ugyanúgy színes karóktól kell lőni egyébként, mint a többi versenyrendszerbe, de itt nem az íjkategóriákra teszik a hangsúlyt, hanem a korosztályokra. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy maximum táv, ez, ami egyébként 55 méter ebbe a versenyrendszerbe, és ez sárga karó jelöli. Igazából minden így kategória ettől a karótól lő, beleértve az irányzékos csigástól, a pusztai, illetve hát a tradicionális íjakig. A felnőtt, a fiatal felnőtt, a szenior, illetve van egy veterán korosztály, ami már akár 65 pluszos embereket jelöli. Tehát igazából itt a korosztályokra van a hangsúly, illetve ezen kívül van egy úgynevezett junior korosztály, meg egy CAB, ugye ezek a gyerekek, és ebbe ki is merült. Tehát itt ebben ennek a versenyrendszernek pontosan az a mondjuk úgy nehézsége, hogy nagyon messze kell lőni, és nem csak azt, hogy messze kell lőni, hanem fel kell venni a versenyt. Ugye egy tradicionális íjásznak egy irányzékos csigás, mint például a cég, amivel lőnek.
0: Nem akarok tiszteletlen lenni, csak most itt azon gondolkoztam, hogy egyébként egy veterán kategória, az mitől veterán, vagy mi az, amiben különbözik mondjuk egy átlagos kategóriától? Tehát,
2: semmi, a távolságban semmiben.
0: Semmiben. Tehát csak a kor?
2: Csak a kor.
0: Aha, értem, jó.
2: De tehát 55 plusz, ugye, vagy 50?
3: Hát igen, plusz, és van egy 65 pluszos is, tehát ez a veterán és a szenior, és nyilvánvalóan nem lehet felvenni egy versenyt, egy 25 éves, ne vegye fel egy versenyt, egy 65 éves sem, mert nem lenne.
0: De miért egyébként? Tehát hogy azt gondolná az ember, hogy ez egy bizonyos kor fölött már teljesen ugyanaz, vagy azért nem, hogy nektek már lenneg a kezetek.
2: 6 órát megyünk terepen.
0: Ja, értem.
2: És azért egy fiatal sokkal könnyebben megküzd a igen nehéz tereppel, ami itt volt egyébként, amit a Robiék építettek, hát nem üdvözöltük őket minden nap nagy mosolya.
0: Ja, értem. Na mindjárt erre is kitérünk, de előtte még fiúk, légy szíves, mondjátok el, hogy ki hogy kezdte az íjászkodást. Ugye Árpi, te focisztál korábban, úgyhogy neked van sportolói múltad, egy kicsit hogyan kerültél az íjászat felé?
2: Hát én a futball után még utána golfozni kezdtem, az is 20-25 éve, és oktatok is mai napig, és én elkezdtem vadászni egyik barátommal, ő, aki íjjal is vadászott, és mondta, hogy hát próbáljam ki. És amikor levizsgáztam, akkor azt mondta, hogy nem úgy van ám, hogy kimegyünk az erdőbe, és akkor lövöldözünk csak, hanem szituációs versenyekre menjek el. Aha. Ez négy éve volt, és hát én elég későn kezdtem, tehát már bőven veterán, tehát 55 év fölött kezdtem. De úgy, mivel a sportok mennek, meg a koncentráció jó volt, úgyhogy könnyen utolértem a korosztályomat.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy akkor te szereted ezeket a koncentrációs sportokat, mert azért a golf is elég nagy koncentrációt igényel. Laci, te?
1: Nekem kicsit hosszabb a története ennek, mert 2004-ben járunk egy talán egy falunap volt, és...
0: Óvodás voltál.
1: Hát majdnem. 12 éves koromban. És képzeljétek el, hogy mindig hordtuk a kutyákat kutyaiskolába, és elmentünk egy kutya bemutatóra, mert meghívtak bennünket, és ott voltak az íjászok, mint szintén kiállítók vagy bemutatók, és ott ki lehetett próbálni. És ott kipróbáltuk édesapámmal az íjászatot, és ott mondjuk úgy, hogy megfertőződtünk, és akkor kezdtünk el gondolkodni. Először nekem volt íjam, annyi, hogy édesapámnál többet volt, mint nálam annak idején, úgyhogy neki is kellett gyorsan szerezni egyet, hogy én is odaférjek. Úgyhogy így indult 2004-ben.
0: 2004-ben, akkor 22 év gyakorlat már benne van a kezedben. Mondjuk akkor nem csodálkozok annyira a két aranyérmen, ugye itt az egyéniben is, a csapatban is sikerült ezt megszerezned az EB-n. Jó, nézzük akkor a pályaépítést, mert ezt a fiúk említették, és hát engem az érdekelne ennek kapcsán, hogy egyrészt mi alapján kerül bevonásra bárki is az országból, mert gondolom nem ti vagytok az egyetlen egyesület Magyarországról, aki részt vett ezen az Európa-bajnokságon, és a szervezők ilyenkor felkérnek, van egy rotációs rendszer, hogy ki mikor segít be, vagy hogy van ez?
3: Ez úgy működik, ugye, hogy minden ilyen nagy felkérést megelőz azért egy idézőjelben egy vizsga. Tehát azt jelenti, hogy az egyesületünk 2007-ben alakult, és a tradicionális és hagyományőrző íjászatról átavanzsáltunk a sportíjászat fele, és mint ilyen, mint sportág megalakult ugye maga az egyesület, és mint tagegyesület beléptünk a Magyar Íjász Szövetség égisze alá. És a versenyzőink ugye onnantól számítva indulnak ezeken a versenyeken, és hát kedvet kaptunk mi is, mi lenne, hogyha megméretnénk magunkat mi is, mint versenyrendezők. És hát nyilván az elején nagy izgalommal, nagy odafigyeléssel, hibákkal, tehát megrendeztük az első, mondjuk úgy, hogy szabadidős versenyeket, és egyre jobban sikerültek ezek a versenyek, egyre bátrabbak lettünk, és hát belevágtunk úgynevezett Grand Prix, illetve országos bajnoki versenyekbe. Ezek a Grand Prix-ot úgy kell elképzelni, hogy ezek kétnapos versenyek, ezeken a versenyeken dől el tulajdonképpen az akkori utazó, válogatott utazó keret. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a java az íjászoknak, krémi az mindig itt volt ezeken az egyesületeken, és ezzel párhuzamosan a Magyar Íjász Szövetségnek ugye elég magas elvárásai voltak a rendezéssel kapcsolatban. Azért tudni kell, hogy mi próbálunk a legjobb tudásunk szerint dolgozni, mindenre odafigyelünk. Ez nagyon szertágazó dolog, mert ugye ide jön több száz ember, akár 200 ember is egy ilyen kétnapos versenyre, azt ugye etetni, itatni kell, elszállásolni, magát a pályát felépíteni, egy szigorú szabályrendszer szerint, amit ugye bírók is ellenőriznek, illetve maga a szövetségnek a képviselői, és ugye az évek során kialakult az, hogy sok OB, illetve sok GP rendezés után felkértek minket a szövetség, hogy építsünk egy pár pályát ezen a Európa-bajnokságon. Azért azt tudni, hogy ezt megelőztem már egy gödöllő, illetve egy soproni VB, illetve EB, ahol már bizonyítottuk, hogy szakmailag megfelelünk ezeknek a kihívásoknak. És azt gondolom, hogy belenyúltunk a mélyvízbe, mert a többi egyesület, összesen 7-7-es darab pálya lett felépítve, azért tudni kell erről a versenyről, hogy ezek közel 1400 induló volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy volumenű verseny. Szilvásváradról nyilván tudni kell, hogy a terepviszonyok azért az megkérdezi, hogy mit reggeliztél, ahogy az Árpi is mondja. Ez a pályaépítésnél is fokozottan érvényes, mert amíg az íjász egy nap a saját kis íjjával végigbaktat a pályán szép lassan a saját tempójába, addig a pályaépítő az pedig egy 60 kilós céllal ballag pont a hőkupola ideje alatt, és három pályát vállaltunk be, a többiek csak egyet. Nagyon kemény volt. Tehát, megmondom őszintén, össze szoktunk mi jönni a verseny rendezését, a versenynapok után egy-egy ilyen fröccsre, így a barátokkal, így pont a Laciékkal, meg van egy kis magunk, hát erre nem volt energiánk. Tehát örültünk, hogy leültünk, és ahhoz aludtunk, de tényleg. Úgyhogy nagyon kemény volt, viszont azt gondolom, hogy az egyesület megint csillagos ötöstre vizsgázott. Ezt visszaigazolták a külföldi versenyzők is, a hazai versenyzők is, és a szövetség is. Úgyhogy nagyon sok munka volt, de azt gondolom megérte, mert az eredmény hirdetés előtt, egy bankett előtt szokott lenni egy ilyen staff bevonulás, és ott szó szerint kell érteni, 3 percig vastaps.
0: Na.
3: És azért, mikor több száz ember ezt megköszöni, azért az a hátborzongató tud lenni, és ez megírta.
4: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Az újabb szigetes óránk, szigetes reggelünk van, ugyanis az imént Iri Mafia szólt, a 2009-es Get Up and Move című ős klasszikus, és újabb vendégem van a vonalban, Bóna Márkkal, a Sziget Fesztivál egyik booking menedzserével fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: A téma pedig amúgy nem más lesz, mint ahogy ezt Kis Ádámmal is az előző óra végén már megvitathattuk, hogy egy elképesztően szenzációs mínusz egyedik és nulladik nap készül a Szigeten. Beszéljünk most erről, mert óriási különlegesség ígérkezik.
3: Igen. A mínusz egyedik napon egy Ródi Dalit napja nevű programot raktunk össze, ami nem tudom, hogy ennek a története az mennyire publikus, vagy mennyire beszéltünk erről, de hogy igazából ugye Bródi Jánosnak volt a tavasszal egy nagy koncertje a Paplesztó Budapest Fortanénában, és valahogy ez úgy kerekedett, hogy valahogy úgy érezték az emberek, hogy ez egy ilyen búcsú koncert, de hogy ő ezt nem szánta egyébként búcsú koncertnek, és ez így valahogy így kiderült egyébként a Gerendai Károlyjal való beszélgetésében, és akkor úgy gondoltak, hogy ez egy nagyon jó apropója lenne, hogyha egy Bródi Dalok napját, ami nem egy emlékkoncert, inkább egy tisztelgés nyilvánvalóan a Bródi János művészete és munkássága, ez hatalmas. Úgy szedtünk össze 70 valahány dalt, hogy az még nem nyilván csak egy, azok csak a slágerek, amiket ő ír, szóval egészen elképesztő munkásság, és kitaláltunk, mert csináltunk egy listát, amin egyébként sokat beszélgettünk, hogy milyen művészeket hívjunk meg erre az eseményre, és akkor nekem, vagy hát így leosztottuk igazából hárman körülbelül, hogy kiket kikeres meg, kikivel van úgy jóba, vagy olyan beszélő viszonyban, hogy egy kicsit meggyőzze, vagy akár felkérje erre az eseményeséken. A legtöbben, szinte mindenki, aki nem nyaral egyébként ezen a napon, el is fogadta a felkérésünket, és hát egy hatalmas, csodálatos névsor jött össze.
2: Igen.
3: A fiataloktól az idősebb korosztályig egyébként azért szinte mindenki képviselteti magát.
2: Így van, hát csak néhány nevet hadd soroljak fel, mert egy borzasztóan impresszív line-upról van szó. Hát nem maradhat el Azeria természetesen, Beethoven-tól elkezdve a Blaha Louisiana-ig mindenki, de Gerendás Péter nevét is látom, hál' Isten. A Péter Fibori is felép, Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, a Hiperkarma is, és a Velelo is. Most csak úgy szemezgettem belőle, mert fel lehetne sorolni az egészet legendák hátán. Itt fölmerült a kérdéseiként, bocsánat, azon egy sajtótájékoztatón Gerendai Károly, a Sziget alapítója mondta azt, hogy már csak az a kérdés, hogy ezekkel a dalokkal le tudjuk-e majd kötni a közönségnek a figyelmét, de hát itt olyan előadók sorakoznak fel, hogy nagyon meglepődnék, hogyha unalomba fulladna ez a nap.
3: Abban biztos vagyok, hogy nem fog senki unatkozni, mert tényleg hatalmas ez a névsor, és próbáltuk úgy összerakni a műsort, hogy olyan blokkok vannak, illetve hogy nyilván legyen ennek egy íve, és hogy az a sok művész előadjon egy-egy vagy két dalt, meg egymással is énekelnek, meg átdolgoznak dalokat, szóval tényleg egy nagyon-nagyon színes és érdekes program kerekedett ebből. És a végén majd lesz egy ilyen finálé végül is, amit pedig valószínűleg Bródi János is majd színpadra áll a végén néhány dalra természetesen, mert hogy nem csak róla szól, hanem bele is együtt ünnepeljük az ő munkásságát, úgyhogy mindenki nagyon izgatott ezzel kapcsolatban.
2: Igen. Egyébként valamelyest fémjelezte a szerénységét, hogy ő kijelentette, hogy esetleg nem Fenyő Miklós emléknapot kellene inkább tartani ehelyett, de aztán végül is az lett a konszenzus, hogy inkább nem egy emlékezést, hanem egy ünneplés lett betervezve erre a napra.
3: Így van, igen, pont sajnos aktualitása volt akkor ennek az eseménynek, de hogy, igen. Mármint egy Fenyő Miklós miatt, de hogy inkább az ünneplést választottuk.
2: Ez egyébként most, hogy mondtad, hogy a végén minden bizonnyal ő maga is a színpadra lép majd, átutat az anyom, hogy milyen lehet ezt így végighallgatni, egy nap, ami róla szól, ez a rengeteg előadó, rengeteg barát, rengeteg új arc, akik mind a te számodat játsszák, egyszerűen hihetetlen. Hát
3: igen, ebben én is vele gondoltam, egyébként egészen elképesztő lehet, és biztosan meg fog hatódni, mert hajlamos rá, úgyhogy igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon fogja élvezni az egészet.
2: Egyébként ez augusztus 9-én vasárnap 18 órától kezdődik, ugye ez a mínusz egyedik nap.
3: Én szerintem korábban.
2: Korábban?
3: Én nagyon hiszem, hogy korábban, de bocsánat, ez most éppen nincs előtt.
2: Jó, oké, okay, igen. Csak hogy nehogy véletlenül lemaradjatok róla. Bocsánat, az is egészen hihetetlen tényleg, hogy ennyi generációt össze tudnak hozni a dalai, tehát még mind a mai napig relevánsak, és mit sem vesztettek a frissességükből, hogyha egy betonhofi színpadra lép együtt, mondjuk Halász Judittal, mert Brodynak a dalai összekötik őket egyszerűen.
3: Így van. Igen, igen, és egyébként a fiatal előadók is meglepően gyorsan elfogadták. Kicsit gondolkodtak, volt, aki azt mondta, hogy ő csak ha jön, de csak akkor jön, ha ezt a dalt választ énekelheti. Szóval egészen, igen, nagyon érdekes volt ez az előkészítő folyamat, és nyilván a műsor is az.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovácsképzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódik a gazdaság és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, az Exim Bank után egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, írja az MTI. Biztonságos a fürdőzés Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolna vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőség vizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-éig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat jövő héten is várja a segíteni szándékozókat Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pénteken pedig ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. július 26-án vasárnap, 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. Először a paksi Léna lakóparkkal kapcsolatosan felmerült aggályokról beszél Barnabás István, Paks alpolgármestere. Ezt követően kitekintünk Nagy Dorogra, ahol több önkormányzati projekt is folyamatban van. Ezután ellátogatunk egy koncertre és egy paksi utcabárra. Megnézzük, hogy milyen évet zárt a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola, és még egy sajnálatos bűnügyről is beszámolunk. Végül a PFC csütörtöki meccsét is kiértékeljük. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Robertet halljátok, és zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Felütötte a fejét Pakson egy olyan hír, hogy a Léna lakópark építésénél komoly gondot okozhat majd az új lakások szennyvízhálózati rákötése. A közösségi médiában úgy gondolják, hogy a társasházak szennyvízhálózatba kapcsolása miatt a paksi óvárost elöntheti a szennyvíz. Ezzel kapcsolatosan Barnabás István beszélt rádiónk Szabad Péntek című műsorában pénteken. Paks alpolgármestere elmondta, az önkormányzatnak nem marad sok ráhatása a projektre, és a beruházás kezdeteire is visszatekintett.
2: A Léna lakópark 2 éve kezdett el épülni. A területet még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ugye rengeteg gond volt azzal is, hogy gyakorlatilag semmiféle előírásokat nem szabtak meg az adásvételi szerződésben, a terület adásvételi szerződésben az építkezésre nézve, és ezért volt annyi por, zaj, mindenféle panasz volt a környék lakóitól jogosan, amit aztán már nekünk kellett kezelni, de úgy gondolom, hogy ez azért le lett kezelve az elmúlt 2 évben, és amíg az építkezésnek ez a zajos része volt, az a végén már sokkal jobb volt a helyzet, mint az elején. Az a baj, a mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. És hát nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki ezt az engedélyt, vagy pedig hát emögött valamiféle ukáz volt, hogy ezt ki kell adni. Ugye nekünk semmi hatásunk nincs az egészre, mert a víziközmű vagyont az előző önkormányzat ingyen átadta cégestől, közművestől, mindenestől az államnak. Úgyhogy erre már nincs hatásunk, a Mezőföldvíz nem a mi cégünk. Uh-huh. Semmi közünk hozzá. A területet eladták, még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ott ugye voltak olyan gondok, hogy a szentább vezetéket ki kellett váltani, az a főnyomó ivóvízvezeték, ami gyakorlatilag az ivóvíz bázisoktól, tehát a Nagydorogi út környékéről megy föl az ivóvíz tárolókig, ugye egy fölnyomják a vizet egy ilyen nagyon nagy vezetéken, nagy nyomáson, és a tárolók azok fönt vannak a Virág utcában, Bocegen, igen. És a félváros alatt átmegy. Többek között az Léna lakópark területe alatt is átmegy, ezt ott ki kellett váltani. Ezért ott pár hónapot csúszott is az építkezés, mert addig nem tudtak egyes dolgokkal ott haladni. Például ezt is kifelejtették az adásvételi szerződésbe, tehát nem tudta a vállalkozó, hogy ott van egy szentáv vezeték neki a területén. Úgyhogy mi is aggódunk, hogy mi lesz. Most 120 lakást fognak rákötni, vagy tehát átadni. Annyi kapta meg a használatbavételi engedélyt, 120-valahány lakás. Ahol sincs semmi közünk, a használatbavételi engedély érzési eljáráshoz, az is a kormányhivatal, hiszen az építési hatósági jogköröket is elvette az előző kormányzat, az önkormányzatot. Tehát úgy állunk a Léna lakópark ügyében, hogy gyakorlatilag semmiben nincs beleszólásunk, de tudjuk nagyon jól, hogyha elönti mondjuk a szennyvíz a óváros egyes részeit, akkor az első 2 napon még a közműszolgáltató lesz a hibás, a 3. napon már a város vezetés, tehát ezzel mi tökéletesen tisztában vagyunk, de egyszer nem tudunk mit csinálni.
1: Barnabás István elmondta, egyrészt az ad okot aggodalomra, hogy a város szennyvíztelepének már nincs további befogadó kapacitása, másrészt pedig a szennyvíz fővezeték állapota is felújításra szorul. Az alpolgármester hozzátette, már korábban megtervezték a város teljes körű víziközművének felújítását, azonban ez mintegy 30-40 milliárd forintos beruházás lenne, amihez Barnabás István szerint elengedhetetlen lenne kormányzati támogatás. A Léna lakópark megépítése kapcsán még a paksi ingatlan piacra gyakorolt hatás kérdése is felmerült. Barnabás István elmondta, az önkormányzati ingatlan portfólió nincs hatással a város ingatlan piacára.
2: A Paksi önkormányzata maga 150 lakásos tulajdonával nem piacbefolyásoló tényező, nem tud az lenni. Tehát ugye a legjobb, leghíresebb példa az Bécs városa. Bécs városában körülbelül 100 éve veszi meg, építi az önkormányzat a önkormányzati tulajdonú lakásokat, és nem adnak el belőle semmit, és van most 300 ezer lakásuk, és akkor ők határozzák meg az ingatlan piacot. És Bécs városába kellőképpen nyomottak is az ingatlan ár, aki a bérbeadási árak, nem a vételi árak, mert ugye az önkormányzat az nem ad el. Tehát a vételi, adásvételi piacot azt nem befolyásolja, de a bérleti piacot meg nagyon is befolyásolna, valami ilyesmi kéne. Tehát nyilván még én annyiban tudom ezt a kérdést befolyásolni, hogy gondolkodunk abba, hogy most lehet venni lakást, amikor épül lakás, ugye? Most épül ott 500, felszabadul a Liget lakóparkban majdnem 100, tehát most lehet lakást venni, de hát ehhez meg pénz kell. Az önkormányzat ugye eladósodni nem adósodta, tehát hitelt nem vehetünk föl, tehát saját pénzből nyilván 100 lakást nem fogunk tudni venni, de egy-két tucat lakást én nagyon örülnék, hogyha tudnánk venni. Valamennyit javít a helyzeten.
1: A Barnabás Istvánnal készült teljes beszélgetés visszanézhető rádiónk Facebook oldalán. Több projekt is folyamatban van Nagydorogon. A település önkormányzata pályázati és saját forrásokból végzi a munkálatokat, mondta a rádiónknak Borbéné Töttösi Ágnes, Nagydorog polgármestere, aki a beruházások részleteiről is beszámolt.
3: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület, a belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőrjeink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvarrészt.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép. I'm the Invisible Man.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar július 13-a és 18-a között. A Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvószenekar fesztiválról aranyminősítéssel tértek haza. Az útról és a kinti sikerekről a zenekar karnagya, Tari Gergely, valamint Rácz Tibor, a zenekar titkára számolt be rádiónknak.
2: Fel se fogtam, hogy ott voltunk, tehát hogy egy akkora élmény volt ez a zenekarnak, hogy elképesztő. Tehát, hogy nagyon sűrű volt a program, tehát persze pontosan be volt osztva minden, hogy éppen hova kell mennünk, mit csinálunk, és tehát nagyon nehéz még feldolgozni, de biztos, hogy örök élmény marad az egész zenekarnak.
3: Óriási élmény lehetett a számukra, Tibor.
4: Hát tényleg a meglepő volt az a, amikor egy alfa vagy egy Z-generációs társaság a kínai nagyfalon állunk, és tök csöndben vannak, és azt mondják, hogy úristen, itt vagyunk, tehát hogy ez szerintem is, tehát ez életre szóló élmény volt, akár nekünk, de hát nekik is, mert ez a visszajelzés tőlük.
2: Hát igen, el kellett mennünk ugye busszal Bécsbe, onnan repültünk Pekingbe, közvetlen járattal, de hát egy olyan 9 és fél, majdnem 10 óra volt. Meg hát plusz a becsekkolás, az egy zenekarnak a check-inje, az egy kicsit macerásabb, mint egy sima turistának, úgyhogy ott azért eltöltöttünk egy 3-4 órát. És hát a korosztály az a 11 évestől, hát a Tibiig talán, aki örök fiatal.
4: Hát hivatalosan 3 föllépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
2: Hát, ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból ez zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk.
4: Szerintem nagyon különböző volt, tehát mindenki próbálta a saját országát, vagy saját nemzetét megmutatni, ez abból volt, abból leginkább szerintem lekövethető volt, hogy mindenki próbálta a saját országához kapcsolódó indulót játszani például, vagy ahhoz a olyan művet játszani, mint például mi is a versenyprogramunkat, az egy magyar zeneszerzőnek a művét játszottuk el, azt adtuk elő, és ezzel is bemutatni azt, hogy próbáltuk a magyar kultúrát bemutatni.
2: Meg tulajdonképpen ez volt a versenynek a feltétele is, hogy mindenki a saját hazájából, tehát egy hazai zeneszerző művét adja elő. Hát volt egy, ha jól emlékszem, 6 tagú zsűri, aki értékelte a produkciókat, és hát a gála koncerten is tulajdonképpen teltházas koncert volt. Próbáltam olyat összeválogatni, egyébként egy Sárvári József darabot játszottunk, a Völgy lovagjai ez a címe, ami egy kicsit ilyen modernebb fúvószenekari darab, tehát nem ez a, mint a köztudatban ugye ez az induló, meg a nem tudom micsoda, tehát ez egy kifejezetten szimfonik bandre írt darab, viszont vannak benne népzenei elemek, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szerintem tök jól fogadták.
4: Ők folyamatosan monitorozzák a nemzetközi zenei életet, és az alapján, ami az elmúlt 10 év alapján, ahova mi eljutottunk, az alapján találtak ránk, tehát, hogy nagyon-nagyon figyelik ezeket a zenekarokat, hogy ki mit csinált, hol csinált, tehát az eddigi munkásságunk, nem tudok szebben mondani, eddigi eredményeink miatt találtak meg minket, és vették föl velünk a kapcsolatot. Nagyon konkrét program volt szervezve, tehát kicsit lazább is lehetett volna véleményünk szerint így utólag a program, viszont abban meg nekik volt igazuk, hogyha már elutazunk 8000 kilométert, akkor tényleg amit lehet, akkor belesűríteni ezekbe, hogy élményeket kapjunk. Itt akár attól elkezdve, hogy teaszeánszon, kínai teaszeánszon, akrobatason vettünk részt, meglátogattunk Sejem gyárat, Jáde gyárat, és azok a közös dolgok, amik esetleg mellette még voltak, tehát azok a nagyon fontos kínai, pekingi látnivalók, amikben részesültünk, de akár leegyszerűsítve az, hogy a maga az étkezés, tehát amik az étkezéseken, amikkel részt vettünk, tehát hogy a tradicionális kínai konyha tényleg felvonult teljes egészében, tehát hatalmas élmény volt ez így. És ezekből, azokban a programokban, amiket szerveztek ott, pedig az, amikor kivittek minket a kampuszra, és ott a kinti kampuszon töltöttünk egy délután, és ott voltak olyan ilyen lehetőségek, hogy elosztották a csoportokra a zenekart, és ki kínai kaligráfiát, ki kínai verset tanult, ki kínai éneket tanult, ki kínai táncot tanult, tehát ez volt utána a visszajelzés részükről, hogy ez mekkora óriási élmény volt, illetve szerintem még az akrobata show, ami, hát nem tudom, nincs szó, amit el tudnánk mondani, hogy mekkora döbbenet volt számunkra, tehát hogy milyen színvonalú volt, ott is a gyerekekkel látszott, hogy hát le vannak döbbenve ők is. Igen.
1: Mozgalmas évet zárt a Tehetségtánc műhely és a Tehetség alapfokú művészeti iskola. Iker Józsefné Györgyi iskolavezető rádiónknak beszámolt a mögöttük álló esztendő megmérettetéseiről is.
5: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Katalin kollégadőnknek, Éberling János ötletgazda főszervező.
1: Utcavála Pacsirta utcában 2026-ban, július elején egy nagyon jó hangulatú bált rendeztetek. Akivel beszélgetek, az Éberling János, természetesen utca béli, mégpedig szerintem úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy a fő-fő szószólója, szervezője ennek a rendezvénynek. János, mit kell erről tudni? Mióta tartotok itt utcabált? Milyen apropóból indult esetleg az első? És a közösségről, hogy milyen közösség vagytok ti, hogy sikerül ezt megszervezni évről évre?
2: Hát köszönöm szépen a kérdésedet. Abból az apróból indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcai gyerek vagyok, paksi gyerek, csendes utcai, de 2019-ben vettünk egy öreg házat, azt lebontottuk, és akkor elkezdtünk építkezni, és megbeszéltük a nejemmel, itt az utcavendégekkel sok az ismerős, többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide, hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcában is, de hogy a Pacsirta utcában még nem volt utcabál. Na mondom, akkor majd én úgy gondoltam, hogy ha kész lesz a ház, akkor megszervezzük, vagy megszervezem. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abba az évbe, meg utána még két évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki, főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefelé a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon, nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. És akkor én úgy gondoltam, hogy fővállalom, és akkor abból lett az első utcabál, amit megszerveztem, és azóta meg nagyon örülnek, és lelkesen jönnek. Első közben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljesen a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért fölbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
1: Hát ez nagyon komoly, a 100-120 fő egy utcaválon, én úgy gondolom. Milyen szervezéssel jár egy ilyen utcabál? Ugye Batyus azt mondtad, tehát az egyértelmű. Gondolom itt azért a zenét is kell valakinek, vagy valakiknek szolgáltatni. Ezt hogy mind sikerült megoldani?
2: Pumásán Jánossal ugye nagyon régi kapcsolatban vagyok, én is annak idején régen zenéltem még itt a 90-es évek elején. A Jánost nagyon jól ismerem. Nekünk nagyon, tehát a családnak nagyon tetszik a zenéje. Ugye a lakodalmunkat is ők zenéték, rengeteg bába jártunk, lakodalmakba találkoztunk velük. Hát akkor egyértelmű volt, hogy a Pumersány, tehát a Főnész Bolt lesz az első utcabának a zeneszolgáltatója. Minden évben most is már lefoglaltam jövőre őket. Első évben ugye nem tudtam még, hogy mivel jár ez. Megkérdeztem ugye a hatóságokat, önkormányzat, stb. Tehát bejelentési kötelezettség van, tehát a rendőrség velé. Mentősökhöz, tűzoltókhoz kellett bejelenteni. Kellett írnom egy e-mailt a katasztrófavédelemhez, Szexárra, de ez is csak tehát ilyen bejelentési kötelezettség. Mellette ugye hát azért próbálunk mindig minden évben kicsit pluszt hozzáadni az utcaválhoz. Kedves nejem ugye a stylist, ő mindig próbál azért színesíteni dolgokat. Most is például egy ilyen színes szalagokat húztunk ki. Igen, még az asztalokat ugye bérelni, mobil WC-t vendégeknek azért ezt biztosítottuk.
1: Hát ugye most már harmadik éve, úgyhogy látom, hogy a lendület meg az aktivitás megvan benned. Ennek gondolom örülnek az utcabeliek, és mondom neked, hogy a városban nagyon sokan irigykednek, hogy vannak még ilyen utcák, igen, ahol utcabál van. Úgyhogy többen mondták, hogy hú, de jó lenne, ha mi utcánkban is lenne. Úgyhogy reméljük, hogy jó példával jársz elő a többiek irányába.
2: Hát én is visszahallottam, hogy tetszik az ötlet, és akkor másik utcákban is meg akarják szervezni, hogyha olyan a közösség.
1: Hát ezeket a hagyományokat ápolni kell, meg tovább kell vinni mindenféleképpen.
0: A kötetlen, barátságos, közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Éberling Mirkó is részt vett az utcabálon, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán, mesélte Mirkó Pálfi Katalin kolléganőnknek.
1: Én úgy tudom, hogy te itt voltál, ezen az utcabálon, biztos az előző években is, nem csak most, tehát már egy tapasztalt, rutinos utcabálozó vagy, nevezhetem így. Hogy tetszik neked az utcabál? Mit szoktál ilyenkor csinálni, meg várod-e?
3: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy az emberek jobban a hangulatot érezzétek, ők nagyon szeretettel várták, és nagyon örültek neki.

0: Hát az utcabál, ugye, azon kívül, hogy ugye feldíszítettétek az utcát, és hát látványos volt, hangulatos volt, azon kívül ugye szól a zene is. Hát én nekem a madarak itt csiripeltek valamit a fülembe, hogy neked azért nem közömbös a zene.
1: Hát szoktak a pumiék olyat játszani, amit nem ismerek, de itt is a utcabálon játszottak olyant, amit jó sportzene. Hát ott a szutliban van ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is.
0: Hát én mondom neked, a következő alkalmat ki nem hagyom, mert szeretnélek látni és hallani, énekelni, téged meg zenélni. Az utcába ugye most díszítettetek, volt éneklés, zene, de hát gondolom itt a haverokkal az utcába volt bandázás is. Miket csináltatok?
1: Egy jó barátommal, a Zsombival, azzal, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a ők házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden, meg nőrfegyvereztünk, és azt is nagyon élveztük a Zsombival, és amikor már kezdődött az utcabál, akkor átöltöztünk, akkor még nem voltak olyan sokan, akkor még jöttek, 100-an jöttek, nem 20-an, és hát nem mertem ennyi ember előtt kiállni, mert nem is ismerem őket, és akkor is sajnáltam magamat, amikor a embereknek nem énekeltem, de amikor lesz még egy utcabál, akkor lehet, hogy fogok.
2: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson péntek este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész, zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. A két családot szoros barátság köti össze. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zene és a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórusművével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít. A paksi templomi koncert után Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Bódás Zsuzsanna zongoroművész zeneszerzővel.
2: Klasszikus zongoroművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát MA mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, 2 évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre. És az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre, úgyhogy a Kotta kiadvány az kint kapható ott a templom előtt, és CD is van még a korábbi együttessel. Úgyhogy ez az alap. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a jazzbarok kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal. Ugye akkor még Budapesten éltünk. Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig az egész család. És ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten 2 évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. Úgyhogy igazából ez a történet. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek, illetve hangfekvőek, és kényelmesen el tudja őket énekelni. Tehát akkor ez a kooperáció, ez két család között így született.
3: Folytatás?
2: Hát a folytatás az mindkettőnkön múlik, most nagyon örülünk ennek a paksi lehetőségnek, és azon fogunk dolgozni, hogy éljen ez a dolog, tehát élőben elhangozom minél többször, minél több helyszínen.
3: Most gondolom hosszabb ideig tartózkodnak itt Pakson.
2: Hát ez már a harmadik nap, hogy itt vagyunk, mert fel kellett elevenítenünk a régi együttműködésünket, és minden nap próbáltunk délelőtt is, meg délután is ahhoz, hogy ez így összejöhessen.
3: Hogy tetszik egyébként Paks?
2: Hát, ahogy mondtam a koncerten is, hogy nagyon megnyerő város számomra, és akármennyire is nem gondolják az itt élők, de számomra olyan, mint egy tengerparti nyaralóváros. Tehát, ahogy így lesétálok a Dunához, ezekkel az egzotikus mediterrán növényekkel, a leánderekkel és örökzöldekkel, pálmákkal, gyönyörű, nagyon szép rendezett, és azt gondolom, hogy jó lehet itt élni, és élhető város.
1: Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. A napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Elmondása szerint az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát telefonon, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehet a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében. Nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
4: Hogy nyomatékosítsa vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
1: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceniné Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
4: Kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, sem e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és a kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra, bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Teltház előtt játszott el egy csütörtökön este az UEFA konferencia liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendéggyőzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. Fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy ha is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is.
3: Első fél idő után az öltözőben mit mondott nektek a mester, Bognár György mester?
2: Nyilván ez azért van az öltözőben, hogy ez ott maradjon bent, úgyhogy erről nem nagyon szeretnék beszélni.
3: Szomorú vagy-e az eredmény véget és egyáltalán a visszavágó, tehát egy hét múlva mit vársz, mit remélsz, milyen esélyt látsz?
2: Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsben, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
1: A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
4: Jó mérkőzést játszottunk egy nagyon jó ellenféllel. Ezt azért a mérkőzésen gondolom mindannyian láttátok, hogy egyénileg is jobb képességű játékosokkal rendelkeznek, mint mi. Csapatjátékban is erősek. A lehetőségek alapján megérdemelten nyertek. Bár hogyha egy kicsit több szerencsénk van, akkor talán még ki is egyenlítettünk volna. A második félidő elején volt egy 10 perc, amikor átrohantak rajtunk. Az ott nem nézett ki jól, de aztán a cserékkel valamilyen szinten ezt tudtuk kompenzálni. Az a különbség szerintem a két csapat között, és ez nagyon látványos volt, hogy a középpen megszerzett labdákkal az ellenfél első szándékkal átvezette a középpen, átrohantak rajtunk. Ha mi középpen szereztünk labdát, akkor mi sokkal körülményesebben játszottuk meg a labdákat oldalra, hátrafelé, mi nem tudtunk úgy megindulni az első szándékkal. Ez szerintem egy látványos különbség volt. A meccs előtt tudtuk meg, hogy fiatal szabály beleszámít a magyar bajnokságba. Aztán gondoltuk, akkor már 45 percet nyerjünk a Györfivel, de egyébként amúgy is cseréltük volna. A Szekszárdit azért cseréltem le, mert hétvégén a Szabó Jani nem játszhat, és belső védőben csak a Vas és a Szekszárdi van, tehát egyikre vigyázni kellett, hogy hétvégén meglegyünk. Semmi köze nem volt, tehát nem szakmai kérdés volt. Én azt gondolom, hogy az ellenfél ma is bebizonyította, hogy jobb és erősebb csapat, mint a miénk. Ilyen lózungokat nem akarok itt pufogtatni, hogy szoros maradt a visszavágóra a végeredmény. Az ellenfél az esélyese a továbbjutásnak, mi egy jó meccset akarunk kint is játszani. És a saját játékunkat játszanánk ott is, nem bekkelni.
1: A hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét vette. A bajnokság első fordulójában ma este 8 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám. Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss magyar közlönyben megjelent rendeletében. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB agrárforgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást, az MFB élelmiszeripari forgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül pedig kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB agrárforgóeszközhitelprogramban a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú, a hatályba lépését követő nap és 2026. december 31 közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint, a hitel teljes futamidőjére 100%, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
3: Polgármesteri hivatalnak a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum három hét, abban akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
2: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
3: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyílászárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
2: A jövő héten is folytatódnak a kiemelt NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A nyári ellenőrzés sorozat folyamán a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A jövő hét folyamán szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hallott felvételekkel.
1: George Michael görög származású angol énekes, dalszerző, előadó művész volt, eleinte a Wham nevű popduó egyik tagjaként tett szert ismertségre. Első albumuk azonnal a brit slágerlistág élére került, és sikeres single megjelenések egész sorozatát produkálta. A 80-as évek világsztárságot hozott Michaelnek. Elton Johnnal közösen szerepelt a jótékonysági Live Aid mega koncerten, kínai turnéjuk pedig mérföldkő volt. A Wham volt ugyanis az első nyugati popbanda, ami felléphetett az addig kulturálisan meglehetősen zárt országban. 1987-ben kezdte szóló karrierét, duettezett Aretha Franklinnel, amiért mindketten bezsebelhették a Grammy-díjat, szexuálisan explicit témájú dalokat adott ki, amelyek miatt néhol be is tiltották a sugárzását, toplistás szinglökkel karizmatikus divatikonként dolgozta végig az évtizedet, és robbant be a 90-es évek változó zenei közegébe. Rendezett neki videóklipet David Fincher, nemzetközi turnékkal járta a világot, miközben sorra adta ki az ütős, gyakran szociálisan érzékeny szövegvilágú számait. 92-ben a Freddie Mercury emlékkoncerten a Queen megmaradt tagjaival lépett fel a Wembley stadionban.

a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

George Michael zenész társai adakozó, bőkezű, érzékeny személyiségként írták le. Nem titkoltam, meleg előadóként mindig is komoly affinitása volt, hogy rátapintson a társadalmi egyenlőtlenségekre, legyen szó az etiópiai éhínség csillapítására létrehozott Live Aid-en történő szerepléséről, számos jótékonysági koncertjéről vagy beteg gyerekek részére szervezett gyűjtőakcióiról. George Michael ikonikus, karizmatikus pop előadó volt, halálát betegségeinek természetes szűrőményei okozták 2016-ban. A mai Best of Start Michael 1984-es Careless Whisper című zárával zárom, ami még a velmes időkből származik, mégis az első szólódalai között.

Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval.

0: most. Következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 26-a vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Utcabált rendeztek Pakson, intézményeket újít fel Pakson a DC Dunakom, bajnoki mérkőzést játszik ma este a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
2: Polgármesteri hivatalnak, a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum három hét, abban akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
1: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
2: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyilázzárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
1: Utcabált rendeztek Pakson a Pacsirta utcában. A szabadtéri mulatsághoz a zenét Pumiék szolgáltatták, akiket személyes ismeretség köt a főszervező Éberling Jánoshoz. Egy utcabál megszervezése komoly feladat, hatósági bejelentések, engedélyek kérése, rendőrség, mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem felé, az utcabeliek bevonása, tájékoztatása, padok, asztalok bérlése, utcadíszítés, mondta a rádiónknak Éberling János ötletgazda főszervező.
3: Abból az apróból indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcai gyerek vagyok. Megbeszéltük a nejemmel, itt az utcavédekkel sok az ismerős. Többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide. Hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcában is. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abba az évben, meg utána még két évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki. Főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefele a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon, nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. Első körben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljes a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért fölbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
1: A kötetlen, barátságos, közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Éberling Mirko is részt vett az utcabálon, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán.
4: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy az emberek jobban a hangulatot érezzétek. A szutliban van ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is. Egy jó barátommal a Zsombival, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden. Amikor már kezdődött az utcabál, akkor átöltöztünk, akkor még nem voltak olyan sokan, akkor még jöttek, 100-an jöttek, nem 20-an, és nem mertem ennyi ember előtt kiállni, mert nem is ismerem őket, és akkor is sajnáltam magamat, amikor az embereknek nem énekeltem, de amikor lesz még egy utcabál, akkor lehet, hogy fogok.
0: Fogsefem hírek.
1: Biztonságos a fürdőzés Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőségvizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-éig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat jövő héten is várja a segíteni szándékozókat Tolnavár megyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pénteken pedig ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. A jövő héten is folytatódnak a kiemelt NAV ellenőrzések Tolnavár megyében. A nyári ellenőrzés sorozat folyamán a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A jövő hét folyamán szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében. Mintegy 8 hektárnyi lábon álló gabona és 1 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tengelic határában szombat délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a paksi, a szekszárdi hivatásos és a faddi, illetve a tengelici önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral folytották el a lángokat. A rajok a tűz eloltását követően a szükséges utómunkálatokat is elvégezték. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a hatóság.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Paks FM.
7: Paks FM.
6: Összekötő.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Nyitott vagy arra, hogy egyszerűen bármikor az életben új, mély barátság kialakuljon? Számodra?
3: Én abszolút, hogy abszolút nyitott vagyok.
4: Soltész Rezső, énekes.
3: Egyébként mindenki számára nyitott vagyok, de nekem volt egy olyan kapcsolatom, illetve hát a házasságomról beszélek, ami voltak barátaink, és ezek bizonyos ponton megbuktak.
2: Megkoptak?
3: A megkoptak is jó, csak az, ami az egészben a lényeges, hogy a mi kapcsolatunkban szóval minden perfekt módon működött, és amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Általában az ember, ha jön egy új barátság, akkor ugye az úgy belém épül, és úgy többet gondolok az elhangzottakra.
2: Hát szeretettel gondolsz rá, de még az nem biztos, hogy barátság, csak beszéltetek sokszor, vagy
5: igen,
2: együtt dolgoztatok.
5: Akkor, ha jól esett ez a beszélgetés, akkor
2: fölhívom,
5: és akkor mit tudom én, menjünk, ígyunk meg egy kávét, vagy mit csinálsz, vagy...
2: Akkor ez azt is feltételezi, hogy ráérsz.
5: Szakítok rá időt.
2: Vagy direkt szakítok.
5: Igen,
2: ez
5: ezek fontos, mert én azt szoktam mondani, hogy minden ilyen beszélgetés, amit egy általad kedvelt emberrel teszel, az nagyon jó hatással van rád.
2: Tehát, meg ő rá is.
5: Meg ő rá is nyilvánvalóan.
2: De akkor te valószínűleg igényled is azt, hogy a mások társaságát igényled.
5: Abszolút.
2: Mert van család, vannak gyermekek, van feleség, minden van, és akkor még jut mindig rendszeresen, hetente jut?
5: Jut.
2: Tényleg
5: jut.
2: Többször is?
5: Többször is, ahogy.
2: Találkozásra és baráttal?
5: Az ritkábban, de azért hetente egyszer beszél. Biztos, hogy van egy baráti társaságom, akikkel minden szerdán elmegyünk mindig máshol vacsorázni, ez ilyen 16-18 fő. Évek óta.
2: És minden szerdán?
5: Minden szerdán.
2: Új, de jó.
5: Ez nagyon jó, és mindenféle típusú ember van, tehát az orvostól, a zenészen, az üzletemberen keresztül elképesztő jó csapat. Mindenki töltődik, tehát mindenki imádja, mindenki jön, és akkor ezt úgy tartjuk évek óta.
4: Ladinek Judit, színésznő.
6: Az a tapasztalatom, hogy az igazi mély barátságok azok fiatalkorban és szinte gyerekkorban kötődnek.
2: Megköttetnek, és azok maradnak egy életen át.
6: Igen. Igen.
2: És azt már felülírni egy újabb barátság nem tudja.
6: Nem azt mondom, hogy nem tudja, de amik olyan régre nyúlnak vissza, ahol olyan emlékek vannak, mint a gyerekkorunk, a fiatalságunk, ahova nagyon szeretünk visszamenni, nosztalgiázni, azokat felülírni nagyon nehéz.
1: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Paks FM.

0: BOKSFM. BOKSFM. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Például a gyerekkori legjobb barátnőm Erika, akivel az általános iskolában így kiválasztottuk egymást. Egymásra néztünk, és mi leszünk a barátnők. És a mai napig ott tudjuk folytatni a cseregést, ahol gyerekkorunkban abba hagytuk.
3: Milyen jó, emlékszel a pillanatra egyébként, amikor kiválasztottátok egymást?
2: Igen, negyedikes koromban felköltöztünk Békésről Budakalászra. Mi Békésen éltünk 5 éve gyerekkoromban, és akkor Budakalászra úgy léptem be szeptember 1-én az iskolába, hogy egy lélek nem ismert engem, és én sem senkit. És akkor beültem a padba, nagyon illemtudó, eminens kislány voltam, és akkor egyszer csak, még nem indult el a tanítás, egyszer csak egy fiú, Huva Attila, így odamutatott, hogy az ki? És akkor Erika odajött, és azt mondta, hogy ő az új lány. És akkor odajött, bemutatkozott, és elkezdett velem beszélgetni, és olyan, ez olyan jól esett, hogy természetesen onnantól kezdve a kocka el volt vetve, hogy mi jó barátságban leszünk, és egyébként Erikának tényleg egy nagyon szép lelke van, egy nagyon édes nő, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ott lakik Budakalászon egyébként, ahol ugye édesapám, úgyhogy van, hogy találkozunk is.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
4: A munkatársaim, akik tényleg valamilyen módon érdekszövetségben vagyunk, tehát ez nem egy klasszikus barátság.
3: Jó szó, érdekszövetség.
4: Igen, hogy lehet-e ezt barátságnak hívni például?
3: Tessék, lehet.
4: Lehet.
3: Lehet.
4: Arra jutottam, hogy igen.
3: Miért? Ne lehet.
4: Mert sőt, ebben a korban, amiben én vagyok, már leginkább ilyen kapcsolataim vannak csak.
3: És hogyha megszűnik például az a munkafolyam, akkor megtörténhet, hogy folytatódik a barátság, de szabad megtörténni annak is, hogy nem.
4: Nyilván, inkább az egy jó dolog, hogy mostanra az egy-két, mondjuk úgy, hogy ember, aki az életem során azt mondtam neki, hogy soha többet nem állok veled szóba, mert ezt is ezt tetted velem, és volt, akivel mondjuk ezt 10 évig meg is tudtam csinálni, és nagyon jó, hogy az utolsó 2-3 évben úgy alakult az életem, hogy szinte mindegyikkel. Ezek az eláshatatlan ellentéteket is el lehetett ásni, kiderült, és nem is kell olyan nagyon sok hozzá. Szerintem általában azt hangzik el, hogy figyelj, én is hülye voltam, én is. Azt az, hogy nem úgy kellett volna, igen, én most már tudom, megbántam, én is. Akkor bocs, jó, és kész.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Ez a Paks FM.

0: sleep them. Ez a most végem.
1: Ez a Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Ladinek Judit színésznő.
4: Az egyik ilyen felnőttkori, és tulajdonképpen egy munkakapcsolat hozta a barátság, ez a mi kis triónk az Enikővel és a Nellyvel, a Déter Enikővel és a Fésűs Nellyvel, ami egy teljesen véletlen folyamán alakult így. Tulajdonképpen a szél hordott össze minket, és ez már egy több mint 21 éves munkakapcsolat, és nem hogy munkakapcsolat, hanem egy nagyon szoros barátság és védés dadszövetség. És ami nagyon jó dolog, hogy három nő együtt nagyon jól tud működni, ami azért szerintem ritka ebben a szakmában.
3: Meg ebben a világban az is lehet.
4: Hát,
3: de egyébként miért igen. Van ez így? Mert férfiak meg olyan könnyen, vagy ezt csak én gondolom?
4: Igen. Szerintem nem? Csak te gondolod.
3: Igen?
4: Szerintem igen. Szerintem férfiak a férfiaknál is ugyanúgy van. Talán ők nem annyira pletykásak, bár
3: nem
4: ezt
3: pletykálunk
4: is,
3: például.
4: Ezt is száfolnám.
3: Mi összeülünk, és akkor úgy vagyunk, meg megbeszéljük a dolgokat, meg sőt, hát barátok is, egyszer öten is, sőt, 21-en is lehetünk barátok, sőt, egy férfi körben is, ha összegyűlünk.
4: Lehet, hogy...
3: Megbeszéljük a dolgokat, és...
4: Hogy,
3: és a nőknél valahogy valami?
4: Mert a nőknél általában elindul egy klikkesedés.
3: De miért?
4: Hogyha mondjuk vannak 21-en, akkor biztos, hogy négy felé szakadnak, hogy mi ez a csapat vagyunk, akik inkább az almás pitét, mi pedig a túros pitét, és akkor írgum-burgum. És akkor kezdődik a kiközösítés, a csoportosulás. Nálunk hála Istennek nincsen ez. Igaz, hogy hárman vagyunk, de soha nem volt az, hogy akkor most a... másik kettő,
3: igen.
4: Hanem, igen.
3: Ez jó lehet egy ilyen igen, erő, úgy, egy ilyen trió.
4: Igen. És szerintem ebben is van
3: a mi
4: erőnk és titkunk, hát. Igen.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
1: Paks FM.
5: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A sztárportré most folytatódik.
2: Ápoló vagy?
3: Kapcsolatápoló.
2: Kapcsolatápoló.
3: Nem vagy. Vagyok eléggé, nem vagyok, inkább ilyen fatalista vagyok, szóval azt gondolom, hogy aki, aminek szembe kell jönni, az szembe jön, és egy kicsit azt gondolom, hogy akivel találkoznom kell, azzal találkozom.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Tehát tényleg ez velem szokott történni, biztos másról is, hogy, de akár mondom el is, hogy általában mielőtt, mintha az ember behívná például álmába, azt, hogy mielőtt találkozom valakivel, akit régen nem láttam, van, hogy álmodok vele előtte.
2: Kapcsolatápolásban te jó vagy?
5: Igyekszem.
4: Ladinek Judit, színésznő.
5: Igyekszem akkor is keresni valakinek a társaságát, hogyha mondjuk semmi különleges dolog nem történik. Hanem,
2: hát ez az ápolás.
5: Hanem, igen, felhívni a másikat, hogy szia, mi van veled, hogy vagy. Nem azért, mert történt ez vagy az, mert csak egyszerűen hallani akartam a hangodat.
2: Illedelmességből ápolsz, ha kell.
3: Igen, nem is illedelmességből, hanem inkább amiatt, hogy attól még, hogy valakivel nem akarok mondjuk folyamatosan

0: igen, meg ez egy picit rossz bennem, hogy sokszor a hozzám legközelebb állók rovására vagyok illedelmes, vagy udvarias, vagy akár azért, mert hogy azt gondolom, hogy ők úgyis kibírják, ők biztos szeretnek.
1: Pedig ez ismerős egyébként ez a dolog, de szerintem ezt meg lehet változtatni, ha az ember akarja. Ez olyan, mint egy ilyen megfelelési valami a többiek felé, vagy a külvilág felé, hogy...
0: Én nem akarok a külvilág felé megfelelni, ez egy belső igény, hogy nem akarom, hogy a másik rosszul érezze magát.
1: Hát igen, de közben...
0: Nem akarom megbántani.
1: Közben meg a hozzánk legközelebb állót meg, én legalábbis csináltam, hogy a hozzánk meg legközelebb állót megbántottam cserébe.
0: Ezt, igen.
1: Hogyha valaki veled akar barátkozni, de te nem, az is egy ilyen illedelmesség, hogy valaki olyan, jaj, Palikám, de örülök, hogy itt vagy, gyere, üljünk le, nem tudom, igyunk egy kávét, most, hogy itt vagy, tudom, minden szerdán itt vagy, egy kávét igyunk meg, és akkor neked meg egyáltalán nincs kedved, azt érzed, hogy...
0: Akkor mondom, most nem alkalmas. Ilyen egyszerű ez.
1: Hát igen, és te mondja, hogy de Palikám, hát... Olyan jó lenne beszélgetni, tudod, egy kicsikét, csak pár percet, üljünk már egy kávéra illedelmességben.
2: Tarján Pál operaénekes.
0: Nem, akkor is azt mondom, hogy nem alkalmas. És
1: közelebb is mondja. Minden héten oda megy szerve.
0: Nem.
1: De oda fog menni, mert illed, és akkor egyszer csak...
0: Akkor elmegyek vele egyszer.
1: Illedelmességből.
0: Illedelmességből elmegyek egyszer egy kávét meginni vele, mert nem akarom megbántani, mert nincs rá jogosítványom, hogy megbántsak egy embert.
3: Történt már olyan, hogy egy felszínes, nem közeli barát volt, de egyszer csak úgy vágtam el a szálat, hogy
1: yes.
3: Én köszönöm szépen akkor nekem. Nem volt nagy csalódás, nagy nem tudom, mi csak úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs szükségem.
1: Meg és is mondtad, vagy egyszerűen csak nyissz, és azóta is keresgéli a másik?
3: Nem keresgél senkit, senki a másikat, hanem
1: megmondtad.
3: Hanem igen, igen, rövidre zártam.
0: Tudok keményen nemet mondani, azt akartam az előbb mondani, hogy vannak helyzetek, amikor nem, meg kell mondani, tudnék, akkor teszel jót, ha megmondod. Én tudok nemet mondani, tehát most nem.
1: A kávéra is, az előző példában a fickónak, aki akar, Palikám, kávézunk.
0: De nem nagyon szokott ilyen problémám lenni.
1: De akár egyébként úgy is meg lehet mondani a nemet, hogy nem azt mondja az ember, hogy ez most nem alkalmas, hanem tulajdonképpen az az érzésem, lehet mondani a másik embernek, hogy nekünk szerintem nem is kellene kávéznunk. Remélem, nem bántom meg ezzel, nem? És akkor megbántom.
0: De hála Istennek nem kerülök ilyenhez. Nem, hála, ez nagyon örülök neki, mert ez baromi kellemetlen.
1: De még mindig jobb megmondani, nem?
0: Meg kell mondani, nem vagyok, meg kell meg mondani, kell. Mert az ő érdekében és a saját érdekedben is szerintem.
4: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Paks FM. Összeköt.
6: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Annyi emberrel találkozik az ember, és annyira nehéz mindenkit méltóképpen kezelni. Kispászok, de őnek is sokkal, még nálam is rosszul a memóriája, és mindig így megbök, hogy te ez ki?
3: Mit tudom én?
2: Tényleg van, aki már benne vagyunk a sztoriba, és már megtudtuk. 10 éve, emlékszel, amikor, és akkor ott volt a tehéz, és persze, és mi ez?
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Amivel én szerintem nagyon el vagyok maradva, de törekszem rá, hogy a családot mindig, bár nekem nincsen gyermekem, de vannak rokonaim, van apukám, van öcsém, van a szerelmem, neki van 2 gyermeke, neki a szülei, tehát hogy úgy nagyon irigylem mindig ezeket a nagy olasz családokat, vagy eleve azokat a családokat, akik úgy összejárnak is egy ilyen nagy asztal mellett, akár több napot is eltöltenek, vagy egy hosszú tartalmas napot, egy közös főzés. Egyébként anyukám volt ebben nagy.
5: Szervezte.
4: Hogy igen, hogy, és amit észreveszek, hogy mindig az étel köré csoportosult a vendégség, a család. Tehát, hogy gyertek ki a hétvégén, mert igen, én is főzök, de anyukám is nagyon jól főzött, sajnos már nincsen anyukám, hogy gyertek ki, mert lesz egy jó rántott hús, és akkor az úgy összehozta a családot.
5: Nem élő emberekkel a kapcsolatod, az milyen?
6: A családtagjaim azok bennem élnek.
1: Tarján Pál, operaénekes.
6: Emlékeket idéz fel, ha eszembe jut.
5: Tudod hallani a hangját egy-egy érzésben?
6: Hallom a hangját, a gesztusait látom. Előjönnek olyan 30-40-50 éves dolgok, amik egyébként eszembe nem jutnak, de ha őre gondolok, akkor eszembe jut. De én ezt nagyon jónak tartom, tehát ez színesíti az életedet mindenki.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Mindenkinek van egy saját szellemvilága szerintem. Ezek az emberek beszélnek, meg jönnek, meg amikor álmodok velük, az is nagyon furcsa tud lenni. Tehát az ember azt álmodja, hogy a nagyapja, aki meghalt 1988-ban, ott ül a konyha kredenc mellett, és akkor valami teljesen hétköznapi dolgot csinálunk együtt.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Anyukám nagyon sokáig volt például olyan, hogy félálomban hallottam a hangját. Amikor tudod, az ébredés és az alvás és ébredés között vagy, és egyszer csak így egy ilyen éteri hang megszólal. Volt olyan, hogy azt a telefoncsörgést hallottam, hogy az ő telefonja csörög mindig félálomban. Ezek szerintem olyan jelzések, hogy... És nagyon sok jó dolog történt utána velem, magánéletben is, szakmailag is.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
7: Paks FM.
0: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Szerelemben egyben az a legjobb szerinted, ha a legjobb barát is az, aki a szerelem is?
3: Optimális esetben lehet, hogy...
4: Ladinek Judit, hogy színésznő.
3: Bár én szerintem nem. Nem.
2: Nem? Nem. Ha nem, hát nem.
3: Nézd, hát nagyon most... fontos, hogy
2: barátok is
3: hogy
2: legyenek.
3: Igen, hogy nagyon jókat tudjatok beszélgetni, és mindent meg tudjál osztani a kedveseddel, a pároddal.
2: Már pedig, ha mindent, akkor az a legjobb barát, nem?
3: Igen.
2: Mert én nem akarom rád beszélni, hanem én.
3: Igen, most kimondtad, csak annyira másképpen definiáljuk, hogy amikor a barátságról van szó, akkor én nekem...
2: Másugrik be.
3: Nem a szerelmem jut eszembe, igen.
2: Hát akkor lehet, hogy nem ő.
3: De természetesen, de egyébként igen. De most, hogy így mondod, igen. Igen, jó, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet.
5: A mi kapcsolatunkban
4: Soltész Rezső énekes.
5: Szóval minden perfekt módon működött. És amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
2: A legjobb barátok.
5: A legjobb barátok.
2: A legjobb barátok.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

0: Tagsefem. Összeköt.
1: Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta Kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok. A mikrofonnál Tokai Róbert. A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss magyar közlönyben megjelent rendeletében. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB agrárforgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást, az MFB élelmiszeripari forgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül pedig kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB agrárforgóeszközhitelprogramban a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú, a hatályba lépését követő nap és 2026. december 31 közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint, a hitel teljes futamidőjére 100%, írja az MTI. Biztonságos a fürdőzés Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőségvizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-éig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el. Mintegy 8 hektárnyi lábon álló gabona és 1 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tengelic határában szombat délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Paksi, a Szekszárdi hivatásos és a Faddi, illetve a tengelici önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral folytották el a lángokat. A rajok a tűz eloltását követően a szükséges utómunkálatokat is elvégezték. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a hatóság.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra.

otthon is legyél aktív, a mobilodon. A medencénél, a strandokon, vagy sorban állás közben a fagyizónál. Elérsz minket online és a Facebookon. Paks FM, összekött.

0: tengereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 68-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését, írja az MTI. Utcabált rendeztek Pakson a Pacsirta utcában. A szabadtéri mulatsághoz a zenét Pumiék szolgáltatták, akiket személyes ismeretség köt a főszervező Eberling Jánoshoz. Egy utcabál megszervezése komoly feladat, hatósági bejelentések, engedélyek kérése, rendőrség, mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem felé, az utcabeliek bevonása, tájékoztatása, padok, asztalok bérlése, utcadíszítés, mondta rádiónknak Eberling János ötletgazda főszervező.
4: Abban az apropóban indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcagyerek vagyok. Megbeszéltük a nejemmel, mert itt az utcavédekkel sok az ismerős. Többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide, hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcában is. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abban az évben, meg utána még 2 évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki, főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefelé a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon, nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. Első körben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljes a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért fölbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
3: A kötetlen, barátságos, közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Eberling Mirko is részt vett az utcabálon, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán.
5: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy az emberek jobban a hangulatot érezzétek. a szuszkiban van egy, ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is. Egy jó barátommal, a Zsombival, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden. Amikor már kezdődött az utcabál, akkor átöltöztünk, akkor még nem voltak olyan sokan, akkor még jöttek, 100-an jöttek, nem 20-an, és nem mertem ennyi ember előtt kiállni, mert nem is ismerem őket, és akkor is sajnáltam magamat, amikor a embereknek nem énekeltem, de amikor lesz még egy utcabál, akkor lehet, hogy fogok.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról,

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keres ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódik a gazdaság és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, az Exim Bank után egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
4: Polgármesteri hivatalnak a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum 3 hét, akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
3: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
4: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyílászárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
3: A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat jövő héten is várja a segíteni szándékozókat Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pénteken pedig ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Elfogták és őrizetbe vették azt a 18 éves bátaszéki nőt, aki a gyanú szerint 2026. januárja és júliusa között egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el Bátaszéken, Szekszárdon és Alsónyéken, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított többek között egy nagyértékű motorfűrészt, készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont, élelmiszereket és különböző bolti árucikkeket tulajdonított el. A terhére rótt cselekmények között szerepel egy cukrászda kasszájának ellopása, a benne lévő 60 ezer forinttal, több bolti lopás, valamint egy kifosztás is. Ez utóbbi ügyben egy ittasan magatehetetlenül fekvő sértett pénztárcájából vitt el pénzt, majd táskájából élelmiszereket is. A fiatal nőt a rendőrök az év során több alkalommal is elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki kifosztás büntette és más vagyon elleni bűncselekmények miatt. A nő részben beismerő vallomást tett, a bűncselekményeket többnyire egyedül, esetenként ismerőseivel, illetve rokonaival követte el. A szekszárdi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatását, a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: slágereivel. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss magyar közlönyben megjelent rendeletében. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB agrárforgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást, az MFB élelmiszeripari forgóeszközhitel program 2025 keretén belül pedig kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB agrárforgóeszközhitel programban a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú, a hatályba lépését követő nap és 2026. december 31 közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint, a hitel teljes futamidőjére 100%, írja az MTI. Biztonságos a fürdőzés Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőségvizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-ig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat jövő héten is várja a segíteni szándékozókat Tolnavár megyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pénteken pedig ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Mintegy 8 hektárnyi lábon álló gabona és 1 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tengelic határában szombat délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a paksi, a szekszárdi hivatásos és a faddi, illetve a tengelici önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral folytották el a lángokat. A rajok a tűz eloltását követően a szükséges utómunkálatokat is elvégezték. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a hatóság.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba, és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
4: Polgármesteri hivatalnak a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum 3 hét, akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
3: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
4: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyílászárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
3: A jövő héten is folytatódnak a kiemelt NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A nyári ellenőrzés sorozat folyamán a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A jövő hét folyamán szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. Mintegy 8 hektárnyi lábon álló gabona és 1 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tengelic határában szombat délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a paksi, a szekszárdi hivatásos és a faddi, illetve a tengelici önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral folytották el a lángokat. A rajok a tűz eloltását követően a szükséges utómunkálatokat is elvégezték. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a hatóság.
1: helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Meghoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz? Készen állsz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, az Exim Bank után egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, írja az MTI. Biztonságos a fürdőzés Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőségvizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-éig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat jövő héten is várja a segíteni szándékozókat Tolnavár megyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pénteken pedig ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss magyar közlönyben megjelent rendeletében. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB agrárforgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást, az MFB élelmiszeripari forgóeszközhitelprogram 2025 keretén belül pedig kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB agrárforgóeszközhitelprogramban a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú, a hatályba lépését követő nap és 2026. december 31 közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint, a hitel teljes futamidőjére 100%, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
2: Polgármesteri hivatalnak, a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum 3 hét, akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
1: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
2: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyílászárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
1: A jövő héten is folytatódnak a kiemelt NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A nyári ellenőrzés sorozat folyamán a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A jövő hét folyamán szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. július 26-án vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai Heti Körkép magazinunkban is több témával készültünk. Először a paksi lélakóparkkal kapcsolatosan felmerült aggályokról beszél Barnabás István, Paks alpolgármestere. Ezt követően kitekintünk Nagy Dorogra, ahol több önkormányzati projekt is folyamatban van. Ezután ellátogatunk egy koncertre, valamint egy paksi utcabára, megnézzük, hogy milyen évet zárt a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola, és még egy sajnálatos bűnügyről is beszámolunk. Végül a PFC csütörtöki meccsét is kiértékeljük. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Robertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Felütötte a fejét Pakson egy olyan hír, hogy a Léna lakópark építésénél komoly gondot okozhat majd az új lakások szennyvízhálózati rákötése. A közösségi médiában úgy gondolják, hogy a társasházak szennyvízhálózatba kapcsolása miatt a paksi óvárost elöntheti a szennyvíz. Ezzel kapcsolatosan Barnabás István beszélt rádiónk Szabad Péntek című műsorában pénteken. Paks alpolgármestere elmondta, az önkormányzatnak nem marad sok ráhatása a projektre, és a beruházás kezdeteire is visszatekintett.
2: A Léna lakópark 2 éve kezdett el épülni. A területet még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ugye rengeteg gond volt azzal is, hogy gyakorlatilag semmiféle előírásokat nem szabtak meg az adásvételi szerződésben, a terület adásvételi szerződésben az építkezésre nézve, és ezért volt annyi por, zaj, mindenféle panasz volt a környék lakóitól jogosan, amit aztán már nekünk kellett kezelni, de úgy gondolom, hogy ez azért le lett kezelve az elmúlt 2 évben, és amíg az építkezésnek ez a zajos része volt, az a végén már sokkal jobb volt a helyzet, mint az elején. Az a baj, a mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a víziközmű szolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. És hát nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki ezt az engedélyt, vagy pedig hát emögött valamiféle ukáz volt, hogy ezt ki kell adni. Ugye nekünk semmi hatásunk nincs az egészre, mert a víziközmű vagyont az előző önkormányzat ingyen átadta cégestől, közművestől, mindenestől az államnak. Úgyhogy erre már nincs hatásunk, a Mezőföldvíz nem a mi cégünk. Semmi közünk hozzá. A területet eladták, még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ott ugye voltak olyan gondok, hogy a szentább vezetéket ki kellett váltani, az a főnyomó ivóvízvezeték, ami gyakorlatilag az ivóvíz bázisoktól, tehát a Nagydorogi út környékéről megy föl az ivóvíz tárolókig, ugye egy fölnyomják a vizet egy ilyen nagyon nagy vezetéken, nagy nyomáson, és a tárolók azok fönt vannak a Virág utcán, a Boczegyen, igen. És a félváros alatt átmegy. Többek között az Léna lakópark területe alatt is átmegy, ezt ki kellett váltani. Ezért ott pár hónapot csúszott is az építkezés, mert addig nem tudtak egyes dolgokkal ott haladni. Például ezt is kifelejtették az adásvételi szerződésben, tehát nem tudta a vállalkozó, hogy ott van egy szentáll vezeték neki a területén. Úgyhogy mi is aggódunk, hogy mi lesz. Most 120 lakást fognak rákötni, vagy tehát átadni. Annyi kapta meg a használatbavételi engedélyt, 120-valahány lakás. Ahol sincs semmi közünk, a használatbavételi engedély érzési eljáráshoz, az is a kormányhivatal, hiszen az építési hatósági jogköröket is elvette az előző kormányzat, az önkormányzatot. Tehát úgy állunk a Léna lakópark ügyében, hogy gyakorlatilag semmiben nincs beleszólásunk, de tudjuk nagyon jól, hogyha elönti mondjuk a szennyvíz a óváros egyes részeit, akkor az első 2 napon még a közműszolgáltató lesz a hibás, a 3. napon már a város vezetés, tehát ezzel mi tökéletesen tisztában vagyunk, de egyszer nem tudunk mit csinálni.
1: Barnabás István elmondta, egyrészt az ad okot aggodalomra, hogy a város szennyvíztelepének már nincs további befogadó kapacitása, másrészt pedig a szennyvíz fővezeték állapota is felújításra szorul. Az alpolgármester hozzátette, már korábban megtervezték a város teljes körű víziközművének felújítását, azonban ez mintegy 30-40 milliárd forintos beruházás lenne, amihez Barnabás István szerint elengedhetetlen lenne kormányzati támogatás. A Léna lakópark megépítése kapcsán még a paksi ingatlanpiacra gyakorolt hatás kérdése is felmerült. Barnabás István elmondta, az önkormányzati ingatlan portfólió nincs hatással a város ingatlanpiacára.
2: A Paksi önkormányzata maga 150 lakásos tulajdonával nem piacbefolyásoló tényező, nem tud az lenni. Tehát ugye a legjobb, leghíresebb példa az Bécs városa. Bécs városában körülbelül 100 éve veszi meg, építi az önkormányzat a önkormányzati tulajdonú lakásokat, és nem adnak el belőle semmit, és van most 300 ezer lakásuk, és akkor ők határozzák meg az ingatlan piacot. És Bécs városában kellőképpen nyomottak is az ingatlan ár, aki a bérbeadási árak, nem a vételi árak, mert ugye az önkormányzat az nem ad el. Tehát a vételi, adásvételi piacot azt nem befolyásolja, de a bérleti piacot meg nagyon is befolyásolna, valami ilyesmi kéne. Tehát nyilván még én annyiban tudom ezt a kérdést befolyásolni, hogy gondolkodunk abba, hogy most lehet venni lakást, amikor épül lakás, ugye? Most épül ott 500, felszabadul a Liget lakóparkban majdnem 100, tehát most lehet lakást venni, de hát ez meg pénz kell. Az önkormányzat ugye eladósodni nem adósodta, tehát hitelt nem vehetünk föl, tehát saját pénzből nyilván 100 lakást nem fogunk tudni venni, de egy-két tucat lakást én nagyon örülnék, hogyha tudnánk venni. Valamennyit javít a helyzeten.
1: A Barnabás Istvánnal készült teljes beszélgetés visszanézhető rádiónk Facebook oldalán. Több projekt is folyamatban van Nagydorogon. A település önkormányzata pályázati és saját forrásokból végzi a munkálatokat, mondta a rádiónknak Borbéné Töttösi Ágnes, Nagydorog polgármestere, aki a beruházások részleteiről is beszámolt.
3: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület. A belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőrjeink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvarrészt.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar július 13-a és 18-a között. A Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvószenekar fesztiválról aranyminősítéssel tértek haza. Az útról és a kinti sikerekről a zenekar karnagya Tari Gergely, valamint Rácz Tibor, a zenekar titkára számolt be rádiónknak.
2: Fel se fogtam, hogy ott voltunk, tehát hogy egy akkora élmény volt ez a zenekarnak, hogy elképesztő. Tehát, hogy nagyon sűrű volt a program, tehát persze pontosan be volt osztva minden, hogy éppen hova kell mennünk, mit csinálunk, és tehát nagyon nehéz még feldolgozni, de biztos, hogy örök élmény marad az egész zenekarnak.
3: Óriási élmény lehetett Igen. a számukra, Tibor.
4: Hát tényleg a meglepő volt az a amikor egy alfa vagy egy Z-generációs társaság a kínai nagyfalon állunk, és tök csöndben vannak, és azt mondják, hogy úristen, itt vagyunk, tehát hogy ez szerintem is, tehát ez életre szóló élmény volt, akár nekünk, de hát nekik is, mert ez a visszajelzés tőlük.
2: Hát igen, el kellett mennünk ugye busszal Bécsbe, onnan repültünk Pekingbe, közvetlen járattal, de hát egy olyan 9,5, majdnem 10 óra volt. Meg hát plusz a becsekkolás, az egy zenekarnak a check-in-je, az egy kicsit macerásabb, mint egy sima turistának, úgyhogy ott azért eltöltöttünk egy 3-4 órát. És hát a korosztály az a 11 évestől, hát a Tibiig talán, aki örök fiatal.
4: Hát hivatalosan 3 föllépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
2: Hát, ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból egy zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk.
4: Szerintem nagyon különböző volt, tehát mindenki próbálta a saját országát, vagy saját nemzetét megmutatni, ez abból leginkább szerintem lekövethető volt, hogy mindenki próbálta a saját országához kapcsolódó indulót játszani például, vagy ahhoz a olyan művet játszani, mint például mi is a versenyprogramunkat az egy magyar zeneszerzőnek a művét játszottuk el, azt adtuk elő, és ezzel is bemutatni azt, hogy próbáltuk a magyar kultúrát bemutatni.
2: Meg tulajdonképpen ez volt a versenynek a feltétele is, hogy mindenki a saját hazájából, tehát egy hazai zeneszerző művét adja elő. Hát volt egy, ha jól emlékszem, 6 tagú zsűri, aki értékelte a produkciókat, és hát a gála koncerten is tulajdonképpen teltházas koncert volt. Próbáltam olyat összeválogatni, egyébként a Sárvári József darabot játszottunk, a Völgy lovagjai ez a címe, ami egy kicsit ilyen modernebb fúvószenekari darab, tehát nem ez a, mint a köztudatban ugye ez az induló, meg a nem tudom, tehát ez egy kifejezetten szimfonik bandre írt darab, viszont vannak benne népzenei elemek, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szerintem tök jól fogadták.
4: Ők folyamatosan monitorozzák a nemzetközi zenei életet, és az alapján, az elmúlt 10 év alapján, ahova mi eljutottunk, az alapján találtak ránk, tehát, hogy nagyon-nagyon figyelik ezeket a zenekarokat, hogy ki mit csinált, hol csinált, tehát az eddigi munkásságunk, nem tudok szebben mondani, eddigi eredményeink miatt találtak meg minket, és vették föl velünk a kapcsolatot. Nagyon konkrét program volt szervezve, tehát kicsit lazább is lehetett volna véleményünk szerint így utólag a program, viszont abban meg nekik volt igazuk, hogyha már elutazunk 8000 kilométert, akkor tényleg amit lehet, akkor belesűríteni ezekbe, hogy élményeket kapjunk. Itt akár attól elkezdve, hogy kínai teaszeánszon akrobata show-n vettünk részt, meglátogattunk Sejem gyárat, Jáde gyárat, és azok a közös dolgok, amik esetleg mellette még voltak, tehát azok a nagyon fontos kínai, pekingi látnivalók, amikben részesültünk, de akár leegyszerűsítve az, hogy a maga az étkezés, tehát amik az étkezéseken, amikkel részt vettünk, tehát hogy a tradicionális kínai konyha tényleg felvonult teljes egészében, tehát hatalmas élmény volt ez így. És ezekből, azokban a programokban, amiket szerveztek, ott pedig az, amikor kivittek minket a kampuszra, és ott a kinti kampuszon töltöttünk egy délután, és ott voltak olyan ilyen lehetőségek, hogy elosztották csoportokra a zenekart, és ki kínai kaligráfiát, ki kínai verset tanult, ki kínai éneket tanult, ki kínai táncot tanult, tehát ez volt utána a visszajelzés részükről, hogy ez mekkora óriási élmény volt, illetve szerintem még az akrobata show, ami hát nem tudom, nincs szó, amit el tudnánk mondani, hogy mekkora döbbenet volt számunkra, tehát hogy milyen színvonalú volt, ott is a gyerekekkel látszott, hogy hát le vannak döbbenve ők is. Igen.
1: Mozgalmas évet zárt a Tehetségtánc műhely és a Tehetség alapfokú művészeti iskola. Iker Józsefné Györgyi iskolavezető rádiónknak beszámolt a mögöttük álló esztendő megmérettetéseiről is.
5: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Utcabált rendeztek Pakson a Pacsirta utcában. A szabadtéri mulatsághoz a zenét Pumiék szolgáltatták, akiket személyes ismeretség köt a főszervező Eberling Jánoshoz. Egy utcabál megszervezése komoly feladat, hatósági bejelentések, engedélyek kérése, utcabeliek bevonása, tájékoztatása, padok, asztalok bérlése, utcadíszítés, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek Eberling János ötletgazda főszervező.
2: Utcabál a Pacsirta utcában 2026-ban, július elején egy nagyon jó hangulatú bált rendeztetek. Akivel beszélgetek, az Eberling János, természetesen utca béli, mégpedig szerintem úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy a fő-fő szószólója, szervezője ennek a rendezvénynek. János, mit kell erről tudni? Mióta tartotok itt utcabált? Milyen apropóból indult esetleg az első? És a közösségről, hogy milyen közösség vagytok ti, hogy sikerül ezt megszervezni évről évre?
3: Hát köszönöm szépen a kérdésedet. Abból az apróból indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcai gyerek vagyok, paksi gyerek, csendes utcai, de 2019-ben vettünk egy öreg házat, azt lebontottuk, és akkor elkezdtünk építkezni, és megbeszéltük a nejemmel, itt az utcavédekkel sok az ismerős, többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide, hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcában is, de hogy a Pacsirta utcában még nem volt utcabál. Na mondom, akkor majd én úgy gondoltam, hogy ha kész lesz a ház, akkor megszervezzük, vagy megszervezem. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abban az évben, meg utána még két évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki, főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefelé a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon, nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. És akkor én úgy gondoltam, hogy fővállalom, és akkor abból lett az első utcabál, amit megszerveztem, és azóta meg nagyon örülnek, és lelkesen jönnek. Első körben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljesen a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért fölbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
2: Hát ez nagyon komoly, a 100-120 fő egy utcabálon, én úgy gondolom. Milyen szervezéssel jár egy ilyen utcabál? Ugye Batyus azt mondtad, tehát az egyértelmű. Gondolom itt azért a zenét is kell valakinek, vagy valakiknek szolgáltatni. Ezt hogy mind sikerült megoldani?
3: Pumásán Jánossal ugye nagyon régi kapcsolatban vagyok, én is annak idején régen zenéltem még itt a 90-es évek elején. A János nagyon jól ismerem. Nekünk nagyon, tehát a családnak nagyon tetszik a zenéje. Ugye a lakodalmunkat is ők zenéték, rengeteg bába jártunk, lakodalmakba találkoztunk velük. Hát akkor egyértelmű volt, hogy a Pumersány, tehát a Főnész Bolt lesz az első utcabának a zeneszolgáltatója. Minden évben most is már lefoglaltam jövőre őket. Első évben ugye nem tudtam még, hogy mivel jár ez, megkérdeztem ugye a hatóságokat, önkormányzat, stb. Tehát bejelentési kötelezettség van, tehát a rendőrség velé. Mentősökhöz, tűzoltókhoz kellett bejelenteni, kellett írnom egy e-mailt a katasztrófavédelem, mert szexárad, de ez is csak tehát ilyen bejelentési kötelezettség. Mellette ugye hát azért próbálunk mindig minden évben kicsit pluszt hozzáadni az utcabálhoz. A kedves nejem ugye a stylist, ő mindig próbál azért színesíteni dolgokat, most is például egy ilyen színes szalagokat húztunk ki. Igen, még az asztalokat ugye bérelni, mobil WC-t vendégeknek azért ezt biztosítottuk.
2: Hát ugye most már harmadik éve, úgyhogy látom, hogy a lendület meg az aktivitás megvan benned. Ennek gondolom örülnek az utcabeliek, és mondom neked, hogy a városban nagyon sokan irigykednek, hogy vannak még ilyen utcák, igen, ahol utcabál van. Úgyhogy többen mondták, hogy hú, de jó lenne, ha mi utcánkban is lenne. Úgyhogy reméljük, hogy jó példával jársz elő a többiek irányába.
3: Hát én is visszahallottam, hogy tetszik az ötlet, és akkor másik utcákban is meg akarják szervezni, hogyha olyan a közösség.
2: Hát ezeket a hagyományokat ápolni kell, meg tovább kell vinni mindenféleképpen.
1: A kötetlen, barátságos, közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Eberling Mirko is részt vett az utcabálon, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán, mesélte Mirko Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Én úgy tudom, hogy te itt voltál, ezen az utcabálon, biztos az előző években is, nem csak most, tehát már egy tapasztalt, rutinos utcabálozó, vagy nevezhetem így? Hogy tetszik neked az utcabál? Mit szoktál ilyenkor csinálni, meg várod-e?
4: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy a

0: játszott olyan, mint jó sportzene. Hát ott a szutliban van ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is.
1: Hát én mondom neked, a következő alkalmat ki nem hagyom, mert szeretnélek látni és hallani, énekelni, téged meg zenélni. Az utcába ugye most díszítettetek, volt éneklés, zene, de hát gondolom itt a haverokkal az utcába volt bandázás, és miket csináltatok?
0: Egy jó barátommal, a Zsombival, azzal, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a ők házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden, meg nőrfegyvereztünk, és azt is nagyon élveztük a Zsombival, és amikor már kezdődött az utcabál, akkor átöltöztünk, akkor még nem voltak olyan sokan, akkor még jöttek, százan jöttek, nem húszan, és hát nem mertem ennyi ember előtt kiállni, mert nem is ismerem őket, és akkor is sajnáltam magamat, amikor az embereknek nem énekeltem, de amikor lesz még egy utcabál, akkor lehet, hogy fogok.
2: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson péntek este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész, zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barokk jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. A két családot szoros barátság köti össze. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zene és a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórusművével. Dolgozott a Magyar Állami

0: Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít. A paksi templomi koncert után Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Bódás Zsuzsanna zongoroművész zeneszerzővel.
1: Klasszikus zongoroművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, 2 évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre, úgyhogy a Kotta kiadvány az kint kapható ott a templom előtt, és CD is van még a korábbi együttessel. Úgyhogy ez az alap. És akkor ebből ugye alakult a kvártett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a jazzbarokk kvártett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal. Ugye akkor még Budapesten éltünk. Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig az egész család. És ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten 2 évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. Úgyhogy igazából ez a történet. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek, illetve hangfekvőek, és kényelmesen el tudja őket énekelni. Tehát akkor ez a kooperáció, ez két család között így született.
2: Folytatás?
1: Hát a folytatás az mindkettőnkön múlik, most nagyon örülünk ennek a paksi lehetőségnek, és azon fogunk dolgozni, hogy éljen ez a dolog, tehát élőben elhangozom minél többször, minél több helyszínen.
2: Most gondolom hosszabb ideig tartózkodnak itt Pakson.
1: Hát ez már a harmadik nap, hogy itt vagyunk, mert fel kellett elevenítenünk a régi együttműködésünket, és minden nap próbáltunk délelőtt is, meg délután is ahhoz, hogy ez így összejöhessen.
2: Hogy tetszik egyébként Paks?
1: Hát, ahogy mondtam a koncerten is, hogy nagyon megnyerő város számomra, és akármennyire is nem gondolják az itt élők, de számomra olyan, mint egy tengerparti nyaralóváros. Tehát, ahogy így lesétálok a Dunához, ezekkel az egzotikus mediterrán növényekkel, a leánderekkel és örökzöldekkel, pálmákkal, gyönyörű, nagyon szép rendezett, és azt gondolom, hogy jó lehet itt élni, és élhető város.
0: Milliókkal károsítottak meg egy idős szekszárdi asszonyt magukat rendőrnek kiadó csalók. A napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg csalók. Elmondása szerint az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát telefonon, aki elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, amikor is valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. A mese szerint a banki alkalmazottak egyike szintén benne lehet a csalásban, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében, nyilatkozta az esettel kapcsolatosan a Tolna Táj TV-nek debreceni név Farkas Edit, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Hogy nyomatékosítsa, vagy félelmet keltsen a hölgybe, azt mondta, hogy ráadásul egy ismert bűnözőnek akartak az ő számlájára utalni egy nagyobb összeget, mivel a nő állította, hogy ő nem indított utalást, megkérték, hogy akkor működjön közre a nyomozásba, és megspikelték azzal az információval, hogy egy banki alkalmazott is benne lehet a dologba, úgyhogy a bankba sem mondjon majd semmilyen részletet, és hogy még hivatalosabbnak tűnjön az eljárás, elkérték az e-mail címét, ahova egy titoktartási kötelezettséget előre előrevetítő okmányt küldtek el. Ott részletezték, hogy amennyiben megszegi az általuk megadott feltételeket, akkor milyen büntetéssel számolhat.
0: Ezt követően az idős hölgy a telefonos csalók által megadott számlaszámra átutalta az összes megtakarítását, közel 2,5 millió forintot. Debreceniné Farkas Edit rendőrségi szóvivő elmondta, ezután vette észre az áldozat, hogy átverték. A sajtóreferens fontos óvintézkedésekre is felhívta a figyelmet.
3: Kollégáink nyilván vizsgálják ennek a számlának a tulajdonosát is, hogy milyen összefüggésben van a bűncselekménnyel. Továbbra is kérjük, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Az adataikat sem telefonon, se e-mailben ne adják ki idegeneknek, a személyes adataikat, a bankszámla, illetve a bankkártya adataikat és a kódjaikat sem adják meg. Kérdésre nem mondják el, hogy mennyi pénzt tartanak az egyes számláikon, illetve ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat. Ha pedig bármi gyanúsat tapasztalnak, akkor semmiképpen se utaljanak, hanem forduljanak a rendőrségre, akár a kapitányságra bemenve személyesen, vagy pedig a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon is tudnak tanácsot kérni.
4: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Teltház előtt játszott el egy csütörtökön este az UEFA konferencia liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendéggyőzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. Fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy ha is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is.
3: Első fél idő után az öltözőben mit mondott nektek a mester, Bognár György mester?
2: Nyilván ez azért van az öltözőben, hogy ez ott maradjon bent, úgyhogy erről nem nagyon szeretnék beszélni.
3: Szomorú vagy-e az eredmény véget és egyáltalán a visszavágó, tehát egy hét múlva mit vársz, mit remélsz, milyen esélyt látsz?
2: Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
1: A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
4: Jó mérkőzést játszottunk egy nagyon jó ellenféllel. Ezt azért a mérkőzésen gondolom mindannyian láttátok, hogy egyénileg is jobb képességű játékosokkal rendelkeznek, mint mi. Csapatjátékban is erősek. A lehetőségek alapján megérdemelten nyertek. Bár, hogyha egy kicsit több szerencsénk van, akkor talán még ki is egyenlítettünk volna. A második félidő elején volt egy 10 perc, amikor átrohantak rajtunk. Az ott nem nézett ki jól, de aztán a cserékkel valamilyen szinten ezt tudtuk kompenzálni. Az a különbség szerintem a két csapat között, és ez nagyon látványos volt, hogy a középpen megszerzett labdákkal az ellenfél első szándékkal átvezette a középpen, átrohantak rajtunk. Ha mi középpen szereztünk labdát, akkor mi sokkal körülményesebben játszottuk meg a labdákat oldalra, hátrafelé, mi nem tudtunk úgy megindulni az első szándékkal. Ez szerintem egy látványos különbség volt. A meccs előtt tudtuk meg, hogy fiatal szabály beleszámít a magyar bajnokságba. Ha szárt gondoltuk, akkor már 45 percet nyerjünk a Györfivel, de egyébként amúgy is cseréltük volna. A Szekszárdit azért cseréltem le, mert hétvégén a Szabó Jani nem játszhat, és belső védőben csak a Vas és a Szekszárdi van, tehát egyikre vigyázni kellett, hogy hétvégén meglegyünk. Semmi köze nem volt, tehát nem szakmai kérdés volt. Én azt gondolom, hogy az ellenfél ma is bebizonyította, hogy jobb és erősebb csapat, mint a miénk. Ilyen lózungokat nem akarok itt pufogtatni, hogy szoros maradt a visszavágóra a végeredmény. Az ellenfél az esélyese a továbbjutásnak, mi egy jó meccset akarunk kint is játszani. És a saját játékunkat játszanánk ott is, nem bekkelni.
1: A hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét vette. A bajnokság első fordulójában ma este 8 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost.
2: A mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. Nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki.
1: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát mire?
2: Fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag kimerült, a felső határon van, a másik pedig a szentápvezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be Alekszandr Vučić, szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését, írja az MTI. Utcabált rendeztek Pakson a Pacsirta utcában. A szabadtéri mulatsághoz a zenét Pumiék szolgáltatták, akiket személyes ismeretség köt a főszervező Eberling Jánoshoz. Egy utcabál megszervezése komoly feladat, hatósági bejelentések, engedélyek kérése, rendőrség, mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem felé, az utcabeliek bevonása, tájékoztatása, padok, asztalok bérlése, utcadíszítés, mondta rádiónknak Eberling János ötletgazda főszervező.
2: Abból az apróból indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcai gyerek vagyok. Megbeszéltük a nejemmel, itt az utcavendégekkel sok az ismerős. Többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide. Hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcában is. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abban az évben, meg utána még két évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki, főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefelé a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon, nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. Első körben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljes a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért fölbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
1: A kötetlen, barátságos, közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Eberling Mirko is részt vett az utcabálon, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán.
3: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy az emberek jobban a hangulatot érezzétek. A szutliban van ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is. Egy jó barátommal, a Zsombival, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden. Amikor már kezdődött az utcabál, akkor átöltöztünk, akkor még nem voltak olyan sokan, akkor még jöttek, 100-an jöttek, nem 20-an, és nem mertem ennyi ember előtt kiállni, mert nem is ismerem őket, és akkor is sajnáltam magamat, amikor a embereknek nem énekeltem, de amikor lesz még egy utcabál, akkor lehet, hogy fogok.
1: Biztonságos a fürdőzés Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyein. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendszeres hatósági vízminőségvizsgálatok alapján a kijelölt strandok vize megfelel az előírt követelményeknek, így a szezon végéig, augusztus 31-ig nyugodtan használhatók. A kormányhivatal ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a vízminőségi és baleseti kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt helyeket válasszák, így például a Faddomboriban található szabad strandokat, vagy a Szálka szabadidőközpont strandját. A nem ellenőrzött vizeket, mint a Dunapartot vagy a Csörgetavat viszont kerüljék el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Pakseffm.
0: Pakseffm.
4: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

Csak hazai. Hazai kedvencek itt. A Paks FM-en.

0: A tegnap hűt helyén.
1: Csak hazai.
2: Csak hazai.
1: Hazai slágerek most a Paks FM-en.
3: Néha azt érzem, nincs szívem, ki is önteném, de nincs kinek. Csendben múlik el a szeretet, ezért más vizekre evezek. Az ringat meg, hogy nincsen cél, ha volna küzdenék valakiért. Bár nehéz a jelen, amit cipelek, olykor lelassítanék.

Néha azt érzem, van szívem, oda is adnám mindenkinek. Csak úgy nem múlik szeretet, hogyha az jó helyen keresed. Látom, hogy van előttem cél, az álmom fent az égig él. A jelenem hordom a vállamon, vagyok, aki vagyok, ezt vállalom.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódik a gazdaság és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, az Exim Bank után egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, írja az MTI. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben, adta hírül a Telepaks. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkákat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. A részletekről Ritter András, a DC Dunakom városüzemeltetési részlegvezetője számolt be.
3: Polgármesteri hivatalnak a vagyongazdálkodási osztályának munkatársaival és az intézmény vezetőkkel évelején történik egy állapotfelmérés. Ezek az intézményi igények rögzítésre kerülnek, majd költségvetés készül rá, amikor priorizáljuk a munkákat. Ezután, amikor elfogadásra kerülnek a munkák, akkor egy komoly logisztikai feladat után, ugyanis minden intézmény a nyári időszakban ugye leáll, beleértve ugye a csengedénest, az óvodákat, bölcsödéket és minden önkormányzati intézményt. Ezeknek a munkáknak az elvégzése közben ugye átfedés nem lehet, ezért mondtam, hogy egy komoly logisztikai feladatot igényel, ugyanis minden intézmény ugye más időben áll le, és abban az egy-két hétben, amikor leáll, vagy maximum 3 hét, akkor kell megoldani ezeket a feladatokat.
2: Ritter András a munkálatok részleteiről is beszámolt.
3: Általában állagmegőrzési és karbantartási munkákat végzünk az intézményekben, tisztasági festéseket, ez szinte minden intézményre vonatkozik, és akkor az állagmegőrzési karbantartási munkák pedig, ahogy az intézmény beadta az igényt, burkolatfelújítások, kisebb WC felújítások, vagy nyilázárók, vagy amit elfogadtak a költségvetésbe, azok a munkák vannak megcsinálva.
2: Elfogták és őrizetbe vették azt a 18 éves bátaszéki nőt, aki a gyanú szerint 2026. januárja és júliusa között egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el Bátaszéken, Szekszárdon és Alsónyéken, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított többek között egy nagyértékű motorfűrészt, készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont, élelmiszereket és különböző bolti árucikkeket tulajdonított el. A terhére rótt cselekmények között szerepel egy cukrászda kasszájának ellopása a benne lévő 60 ezer forinttal, több bolti lopás, valamint egy kifosztás is. Ez utóbbi ügyben egy ittasan maga tehetetlenül fekvő sértett pénztárcájából vitt el pénzt, majd táskájából élelmiszereket is. A fiatal nőt a rendőrök az év során több alkalommal is elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki kifosztás büntette és más vagyon elleni bűncselekmények miatt. A nő részben beismerő vallomást tett, a bűncselekményeket többnyire egyedül, esetenként ismerőseivel, illetve rokonaival követte el. A szekszárdi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatást. A bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el. A jövő héten is folytatódnak a kiemelt NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. A nyári ellenőrzés sorozat folyamán a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A jövő hét folyamán szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: És most Sporthírek a Paks FM-en.
2: Rangadóval indítja az új bajnoki szezont a Paksi FC. Ma este a Ferencvárost fogadják a zöldfehérek az OTP Bankliga első fordulójában. A két csapat 46. alkalommal csap össze az élvonalban. Bár az egymás elleni mérleg a fővárosiak felé billen, a paksiak abban bízhatnak, hogy a hazai pályán az utóbbi 5 találkozóból 3-szor is sikerült megállítaniuk a rekordbajnokot. A meccsenkénti átlagosan több mint 3 gólt hozó párharc iránt idén is nagy az érdeklődés. A Paks-Ferencváros szezonnyitó mérkőzés ma este 8 órakor kezdődik a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt. So you face it with a smile. There is no need to cry.

jobb, min négyes, ami megfog. Az utolsó katona a sorba utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csendben utoljára csaptam.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: 96.3 Paksa FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paksa FM.
3: Best egg. Láttam egy álomképként, fák leple alatt valami rém tört rá. A nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal, ami nekem.